ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger. Megy picivel fél három előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma pedig startol a Duna Part Fest, természetesen Rádió Stage-el és Rádió egy DJ-kkel. Minden DJ-nk zenél majd a következő három napban. Kuki is ott lesz, ő például szombaton éjféltől a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig tőle indítom a legújabbat, ez a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan dal, ami van akinél egy csomó emléket előhoz, és van akinek egy teljes újdonság lesz, hiszen vannak a hallgatóink között, akik fit lesznek, még nem bulisztak. Na de most fognak. Méghozzá azért, mert Bibi Rexa teljesen újra gondolta a dalt, és szerintem óriási lett. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát. Sokfelé már megérkezett az eső, vigyázzunk a viharokkal, de van ahol még most is nagyon meleg van. Azt tudja, hogy a következő órában hozom az újdonságot Metzger Vickitől, Alex Kenji-től és Taylor Swift-től is, a kezdésben pedig Ed Sheeran érkezik. Az igazi mai sláger az Azizám, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó indítás volt szerintem, és parádés a folytatás, mert hogy Lady Gagát hozom. Egy újabb olyan órát indítottam el, ahol nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, csak az igazi mai slágerek egymás után. Most például a The Dead Dance, aki pedig üzenne, a számok 0-6, 20, 3, 111, 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy Rádió 1 DJ, DJ Metzger Viki Nagy Bogival és Miss Mooddal, óriási kedvenc az éden, és persze, hogy Viki is ott lesz a Rádió 1-es színpadon, a Dunapart Festen, már ma este 9 órától ő pörgeti az igazi mai slágereket. Ez pedig tőle az éden, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi

ez a lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem állunk meg, nem dumálunk, csak jelzem. Ma is 2 órás lesz a Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Most meg a nyár egyik legnagyobb favoritja, Alex Kendricktől, ez a Bumble-é, amit már is indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu. One,

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, Best of-fal, de itt lesznek, és egészen 10 óráig pörög a műsor. Addig meg pörögnek az igazi mai slágerek a következő óra elején Ray Dalton és a Blood Running, amit indítok. Pár perc és hozom ezt a nagy kedvencet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most egy pici lazasága, arra gondoltam, 4 óra mégis elmúlt. Fú, de jó lesz ez a dal most. Alex Foran, Ordinary. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-3-111-111. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: mindenki remélni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszön pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Elstartolt a gyermekhorgásztábor Békésdánfokon. Mediterrán életritmusra kezd átváltani a Balaton. Jó reggelt kívánok! A Rádió 1 híreit Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt házi orvosa Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-jével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékesíti, az erről szóló szerződést pedig már meg is kötötte utódjával. Az érintett egészségügyi körzet jövője a legutóbbi közgyűlésen is napirendre került, amiről a Vármegyei Napilap is beszámolt. Itt elhangzott, hogy a praxist Medgyessy Erzsébet veszi majd át. A leendő Békés Csabai háziorvos jelenleg orvosházán dolgozik, de szorosan kötődik a városhoz, hiszen itt született és itt is érettségizett, diplomáját pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A szakember a gyógyítás mellett életmódorvosként is tevékenykedik, és kiemelten támogatja a betegek egészségmegőrzését. Ennek jegyében Békés vármegyében elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábor a Békésdánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla közösségi oldalán a helyi horgászszövetség. Nemes Attila igazgató megnyitójában a természet tiszteletének fontosságát emelte ki. A szakmai programokon elismert versenyhorgászok segítik gyakorlati tanácsokkal a gyerekek fejlődését. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
2: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása. Leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk. Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 15 perccel már azt a 4:60. Igen, hát utána 15 perccel az 4:60. Hogy kiszámoltuk? Július 2-a egyébként Ottó névnap. Sok boldogságot nekik. Hattó Balázsék is jönnek. Most viszont egy nagyon nagy kedvenc. Nagy Bogitól is Destől a Jó leszek újra. DJ Metzger Viki Remixében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig ne felejtsük el Duna Part Fest, az ország legjobb DJ-vel, mert hogy lesz Rádió egy stage. Ma a Loving Arms DJ Mesker, Vicky, a Diszkosit és Christopher pörgeti az igazi mai slágereket, de nem csak ma, hanem mind három napján a fesztiválnak ott leszünk, minden info egyébként erről is a Radio1.hu-n. Ő pedig Bibi Rexha már is, az aktuális kedvenccel és Fitlesszel, ez a New Religion, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma már nem lesz akkora hőség, sőt, van, ahol csak 25-26 fok, sokfelé elsőre is készülni kell, és hétvégén is ilyen 26-27 fokos aránylag kellemes idő, főleg a hőség után, és napsütés, amit jósolnak. Az igazi mai slágerek között pedig már mutatom is, hogy mivel folytatom, Cereal, Mary Joe és a Still Into You. Ez jön a hírek után, aztán Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a Best of, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben olvastuk egy nagyon kedves hírt, és úgy tűnik, hogy igaz, több helyen is megnéztük, és igaznak tűnik, a cím az már önmagában teljesen szürreális. Addig villogott a kutyája az autó fényszórójával, hogy rátaláltak a rendőrök az allergia miatt összeesett férfira. Na, álljunk meg egy pillanatra! Tehát ez így elolvasod, és egyébként azt mondod, hogy nagyon üdítően hat a szellemednek, meg az agyadnak, ha pár nap ennyi tömény politika, és kormányváltás, és harci helyzet közepette, ami történik az országban. Na, de azért hogyan?
2: Tessék.
1: Tehát mi történt? Akkor elemezzük a történeteket, hogy mi történt. Ez a polic.hu beszámolója. Véljük, hogy valid a történet. Egyébként megnéztük, ott van a beszámoló. Ugye összeesett egy férfi szerda este Sopronban a Juharfa utcában, legalábbis ott figyelt fel két járőr szerda este a Juharfa utcában az autóra, és észrevették, hogy közeledtek az autóhoz, hogy egy kutyát találnak benne.
3: Az autó meg így villogott.
1: És az autó villogott, igen.
2: Azt mondta, hogy jöhetsz, átengedlek.
1: Az autó mögé léptek, igen, jelzett a rendőrnek, hogy gyertek el. Az autó mögé léptek, és látták, hogy egy férfi fekszik az aszfalton, és csak néhány szót tudott mondani, mert hogy nagyon nehezen vette a levegőt. Volt a kezében egy ilyen önéletmentő...
2: Epipem,
1: így van, amit már nem tudott alkalmazni, így azt beszúrták neki a rendőrök a combjába. Milyen jó, hogy a rendőrök azért tudták.
3: Hogy miért? Nézd már, tolj!
1: Nézd már, megtámadt minket injekciós tűvel. Hát vedd el tőle, bilincsel meg. Hallod, mi ez? Mi tűvel jön? Hallod, tűt, tegye már a fegyver, hát mi nálunk is van. Szóval elvették, és a combjába szúrták. Mi a felkészültek a rendőreinket, dicsérjük meg őket. Azért ez nagyon menő, nem? A férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy daráscsípés miatt kapott allergiás rohamot. A kutyája, és itt jön a lényeg, végignézte, hogy a férfit megcsípje a darás, elvágódik. És a kutya azt mondta, hogy rendben, akkor én most szólok valakinek, aki erre jön, és elkezdi nyomni a fényszórót. Na ezt hogy?
3: Megtanítottad a kutyádat, hogy figyelj, buksi.
1: Lehet, hogy csak sokat figyelte a kezedet, hogy sokat villogsz, és összetette. Ült a tárgyűlésen, nézte a kis buksi.
3: Figyelj, buksi, ha a gazda eldől, én vagyok a gazdán, eldőlök jobbra vagy balra.
1: Ide jössz,
3: és elkezded húzkodni a kis mancsoddal ezt a kart. Villogsz.
1: Ráadásul, ha villogsz, az reflektor.
2: Igen.
1: Azt húzod. Mert ha megnyomod egyenesen,
3: igen,
1: sok autóban...
3: Igen, akkor
1: jól mondod,
3: kapcsolat.
1: Nem, hogy húzod.
3: Igen, húzza.
1: Tehát benyúl a kis mancsába, és azt mondja, fogja a kis mancsát, a kormány ugat kettőt, és látja, ó, rendőrautó, és elkezdi húzni a reflektor. Hagyjad már!
2: Figyelj!
1: Na, mi van?
2: Nyilván vannak segítő kutyák, akiket kiképeznek arra, hogyha mondjuk a gazdája cukorbeteg, vagy epilepsziás rohama lesz, az jelzi előre,
1: adja
2: hogy
1: be
2: lesz...
1: neki az epipent.
2: Hogy jelzi azt, hogy lesz egy ilyen a daráscsípés, akkor ezek szerint anafilaxiás sok.
1: Igen.
2: Tehát, hogy arra úgy nem lehet felkészíteni egy kutyát, hogyha majd megcsíp engem a darás.
3: De mondom, dehogy nem, mutatom, gazda eldő jobbra, balra, buksi, jeles. És utána elment jelzést adni, kinyitotta az ajtót.
1: Mi az, hogy elment jelzést adni?
2: Miért nem dudált akkor?
1: Igen.
2: Miért nem dudált?
1: Egyen ráadta a gyújtást?
3: Nem kell.
1: Hát a refihez?
3: A refihez a villogás,
1: tehát akkor tudta, hogy nem kell ráadni a gyújtást.
3: Hát, ezt elmondta a gazdája, hogy figyelj, buksi, ne add rá a gyújtást, mert lemerül az akkumulátor.
1: Igen, hát segben csak rúlak, villog. Rád az a gyújtást, igen.
3: A dudát azért nem tudod használni, mert az nem jó.
1: Igen. Ez a kutya beszélt, és megérkezett a rendőr, azt mondta, szia rendőr, itt fekszik a kis gazdám. Hát ez nagyon jó azért így ebben a formában. Ő a Soproni Jerry Lee.
2: Lehet, hogy azzal kezdte, hogy felhívta a 112-t, nem? Csak nem értették. És akkor utána
1: keresett
2: egy alternatív megoldást.
1: Azt mondta, uram, ne szórakozzon, mert ez pénzbe kerül. Igen, letette a 112-t. És mi utána akkor azt mondta, hogy jó, mit csináljak még? Körbeugatta ott a környéket, majd azt mondta, hogy de hülye vagyok, hát itt a fényszóró, és meghúzta párszor a fényszórót. Itt nem... valaki csatton van ebben a sztoriban, tehát ez nem áll össze ez a történet.
2: Most látok, az nem lehet egyébként, hogy a kutya be volt zárva a kocsiba, azt látta, hogy a gazdája eldőlt, és pánikszerűen elkezdett benn mozogni, mert azért, hogyha egy kutya látja, hogy a gazdája bajban van, akkor elkezd ide-oda ugrálni.
3: És véletlenül,
2: mondjuk a farkával csóvált, ide-oda ugrált, és véletlenül
1: beütött a kormány mögé a reflektor, amit ráadásul fizikai erő megnyomni.
2: Inkább azért... csak azt gondolom, hogy valamiféle pánikba került a kutya, és igen, véletlenül többször hozzáért a mancsa, vagy a farka, vagy a teste, hogy pörgött, forgott, talán így nyomhatta meg, de nem hiszem, hogy odaállt,
3: megfogta a kis mancsával. De előtte van a kormány. Tehát, hogy értem, igen, értem a dolgot, de az, igen, az annyira valószínűtlen.
1: Igen.
3: Tehát itt valószínűleg ezt meg... Még a húzást esetleg azt mondom, hogy meg lehet tanítani, de azt, hogy teszed össze a kutya agyába, hogyha én elájulok, te csak akkor kezd el húzgálni.
1: Igen. Ráadásul ismétlődő... ismétlődő gyors, ismétlődő jelzéseket
2: adott.
1: Ez hihetetlen. Majd kitöltötte a betétlapot, megdicsérte a rendőröket, igen, és utána felhívta az ember feleségét, hogy jöjjön, mert igen. Nekem volt egy francia buldogom egyszer, 5 évig, aztán elpusztult. Ha most lenne, nagyon szívesen kipróbálnám, hogy mit csinálna, ha én elvágódnék mellette, leülne mellém, összenyalogatná az arcomat, lefinganám fejemet, lefeküdni egy kicsit, nézni, hogy ott fekszem, és úgy nem érdekelni.
2: Figyelj,
1: nem érdekelni.
2: Ezt a mi kutyánk se tudná lehozni, sőt, mi azért szoktunk ilyeneket vele játszani, hogy például elbújnak a gyerekeink a lakásban, de nem úgy, hogy elássák magukat, hanem elbújnak a függöny mögé. És a Keresd meg a Milánt vagy a Lidit játék. Ott áll a függöny előtt, csóvál, nagyon szaglászik, soha nem találja meg őket, hanem elő kell bújni. Tehát a mi kutyánk az ennyire megbízható.
1: Hogy meg se találja őket.
2: Finga nincsen.
1: Le tudna jelzést adni fényszóróval, szerinted... szaggatott jelzést?
3: Hát, Juli, tudod, amilyen a család, olyan a kutya.
2: Amire trenírozod leginkább. Tehát ez szerintem, ha én elvágódnék, akkor lehet, hogy egy picit pánikba esne, vagy úgy meglepődve megijedne. De
1: hát annyit tudna csinálni, amit egy kutya csinál, nem? Kutyám odébb parkolt, mert a közteres meg akart büntetni. Igen. Tehát vannak hasonló kutyák, neki odé parkolt a kutyája, mert a közteres meg akarta büntetni, igen. Husky van, amikor kiszállok a kocsiból a hátsó ülésbe, ő átült, és dudált, bekapcsolta a rádiót, és volt, hogy beszaladt a hátsó ülésen, na mindegy. Igen.
2: Azt azért megírhatjátok egyébként, hogy a kutyátok mit tud, de tényleg.
1: Igen. Lakott területen belül indokolatlan távolsági fényszóró használta, szabálysértés nekik azonnal.
3: De igen, a kutyának.
1: De a kutyának, igen, is büntesség. Igen.
2: Megállt a szélvédő mellett, húzza a legyeleket is.
1: Ja, Istenem, én nem tudom. Nekem a kutyám, a francia buldogom az nem volt ilyen állapotban. Nem tudta volna megcsinálni. Nem tudta volna megcsinálni, de a hírt minden esetre nagyon szeretjük. Én voltam a darás, hívjatok, elmondom. Féltek, rajta vagyunk a sztorin.
2: És megvan a kutya.
1: Etelka a kutya egyébként, tényleg?
2: Igen.
1: Etelka a kutya. Etelka. Azt a mindenségét. Halló, jó reggelt!
4: Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello András, jó reggelt, te vagy a kutya tulajdonosa, te vagy András.
4: Így van, igen, sikeresen megtaláltuk egymást.
1: Igen, üldöztünk reggel óta, hát nagyon szerettük. A fényszóróval villogó kutya történetét mi nagyon szeretjük. Téged megcsipett egy darázs, ezt írta a cikk, ez igaz?
4: Így van, én gyermekkorom óta ennek a csodálatos rovarnak egyébként a mérgétől allergiás vagyok, és most is ez történt. Tulajdonképpen itt elhesegetném a tévhiteket, nem a kutya villogott, hanem a lámpa.
1: Tehát, ezt gondoltuk, de hogy ki villogtatta a lámpát?
4: Na, tehát tulajdonképpen annyi történt, hogy megcsipett ez a rovar, egy nagyon súlyos anafilexiás reakció lépett fel, az autóval félreálltam az út szélére, ez egy elég sötét terület, itt tudtam megállni. Kiszálltam az autóból, a kezemben a nálam lévő gyógyszerrel, azzal, hogy beadom magamnak, de hát már elég rossz állapotban voltam, és a kocsi mögé lépve leültem az út szélére azzal, hogy fölrakom a lábamat, beadom magamnak az injekciót, és minden happy lesz, hívom a segítséget, aztán nem ez történt, hanem az történt, hogy igen, magamra becsuktam a kocsi ajtót,

0: is kinyitott ablakon szeretett volna utána menni, ez nem sikerült, és kaparta az ablakot, és hát ugye a bajusz kapcsoló, a reflektornak a bajusz kapcsolója, ez tőle egy 10 cm-re található, és valószínűleg amikor kaparta, ezzel egyébként, amikor behúzta a lábát, akkor ahányszor kaparta, mindig hozzáért ehhez a bajusz kapcsolóhoz, úgyhogy ezután...
1: Szomorú vagyok, Isten, imádtam volna ez a kutya használja a fejszórót. Örülök, hogy megvagy neki,
2: hogy illúziót
1: rombolnál. Én ma egész nap ezen kattogtam volna, értem, nagyon sok dolgom van, sok minden, de hogy villogott a kutya? De mit csinálhatott az a kutya?
0: Félreértéseket elkerülve nincs erre betanítva a kutya, ez egy utánam szeretett volna jönni. Szerencsére éppen egy olyan autó jött szembe, akinek ez a szakmája, ez egy rendőrautó volt, nem egy postás autó, mert akkor lehet, hogy meg visszavillantott volna, hogy szia.
1: Zsenyi lett volna. Szevasz, Józsikám, szevasz! Szevasz, Misukám! Szevasz, hogy vagy, mi újság, menjünk, majd jövünk!
0: Hát a sok mindenre képes. Sok mindenre képes, hát...
1: Nézd a kutyavezet, tudod, elmében, oda nézd a kutyavezette meg ott, hát add be az epipent, add be! Szevasz, Misukám!
0: Nem. Erről szól, hogy... Ez egy véletlen reakciója volt a...
1: Hóbortos étvége. Tudod, hóbortos étvége. Börni, ez az új műsorszám, tudod, fulldok a szállam. Szia, Andiska, mit csinálsz? Kutya vezet, jó van, jó vagytok? Na jó, a hétvégén megyünk, aztán majd főzd meg a bográcsot. A szevasz! Kapott valami ajándékot a telka?
0: Igen, igen, a kedvencét kapta a csirkemáját, úgyhogy megjutalmaztam.
1: Jött a postás, és mondta, nézd már, Telka megint legyúlt a bandikocsiját. Így egy
0: hallgatok. Egy pár szóban egyébként szeretném elmondani, hogy ha megengeditek, köszönöm a két rendőrnek a segítségét, hiszen az ő aktív aktivitásban segítettem meg életemet, ők
1: aztán megbüntettek, mert szarul parkoltál meg.
3: Megívott
1: a kutya, nem volt rajtad láthatósági mellény, és szarul parkoltál, úgyhogy kaptál az 50 000-es gyorsan.
0: Még várom a büntit, emiatt egyébként tényleg tilosban parkoltam, ott tudtam félreállni, úgyhogy még várom
1: a kutya, milyen fajta?
0: Ő egy német juhász, és valamilyen utcai keverék, valami kis utcai ösztes.
1: De okos, okosnak tűnik.
0: Egy mentett kutyus egyébként, úgyhogy annak idején mi mentettük meg az életét, most meg ő az egémet.
1: Nagyon jó. Jól van, na örülünk akkor. Hát ez, figyelj, reggel óta a sztoridat boncolgatjuk magunkban is, meg megszólásban is, mert addig villogott a kutya az autó fészőre, amíg rátálltak a rendőrök. Hát ez önmagában nagyon üdítő hír. Jelen pillanatban már a hír is nagyon üdítő, hogy ilyet tudtunk olvasni.
0: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, szép napot.
1: Ciao, köszi, vigyázz magadra. Örülünk, hogy így alakult a sztori. Hello, hello.
3: SMS, Etelka vagyok, nem így volt.
1: Mekkora büntetés kapott a kutya a reflektor használatáért. Ez kamu, direkt villogtam a kutya. Szondáztatták a kutyát vajon?
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül, átalakul a BRS-e szakmai stábja, egyre több a munkagép az utakon. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Nőtt az utasok száma a Békés Csabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A dokumentumban szereplő adatok miatt vita alakult ki a döntéshozók és a szolgáltatók között. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak, írja a Beol. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly 8%-kal drágultak a jegyek, a járműpark pedig 8 darab újszerű, alacsonypadlós autóbusszal frissült. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a Békés Csabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. A klub utánpótlásából három edző távozik, helyükre pedig a korábbi válogatott Török Roland érkezik szakemberként. A fiatalok egészségéért és rehabilitációjáért új gyógytornászként Tóth Gréta felel majd a csapatnál. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon, főleg a Békés Csabáról kivezető Orosházi úton, de akár a nagyobb forgalmú főutakon is. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben, legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedés viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról, és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása, leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk, Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik! De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok-e a lengyel kormány új védelmi stratégiáját, nem olvastátok?
6: Nem, izgatott lettem már.
5: Ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride-ra, arra mi készülünk a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életben maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
7: 3 nap az nem a világ.
5: Legyen otthon mindenkinek. 3 nap, bezárnak a boltok. Tessék.
6: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
7: 3 napig.
6: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy racionális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
5: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik, mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
6: Mondom,
5: ki mennyire felkészült?
6: fejből látom, hogy mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézeskalács háznak a felét, de még a csomagolásban van, de tető már is meg. Abszolút ehető, el is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukorica konzerv, 1 fekete bab konzervünk, egy olajos hal.
5: Ez meg vagy. Ezzel te meg vagy.
7: Italok. Igen. Mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
5: De várjál, de a csapból se folyik víz.
7: Semmi. Kész. Vége.
5: Tehát nincs víz, nincs Penny, nincs Aldi, nincs semmi. Áram sincs.
7: Áram sincs.
5: Csupi atomháború van? Csupi, te miben vagy?
7: Oda pörköltek az oroszok, ennyi.
5: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy,
7: semmi
5: Csupi?
7: Semmi nincs.
5: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi, meg a Lidl.
7: Se áram, se víz.
5: Jó, nincs áram, nincs víz. Uh-huh. Hát...
6: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját kikeverem egy ilyen kalinka vodkával majd otthon.
7: Hát tejetek nincs felhalmozva.
6: Tej.
5: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
7: Hát van otthon vagy 20.
5: 20 liter?
7: Hát persze.
5: Atya Isten.
7: Hát vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
5: Én most számolgattam, ami nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
7: Rajtad, mi?
5: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárolva víz.
6: De nincs szükségetek még.
5: Hát de nincsen, miért áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
7: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
5: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
7: Hát, ott állam, tehát nincs ilyesmi. Hogy... Hát persze.
6: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
7: éléskamrád. De én már megtanultam, tudod? Nekem nem kell a tanulási folyamat.
6: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
5: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
6: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
5: terzadatója.
7: És hogy viszed el?
6: Zacskóba.
7: Zacskós, aha.
6: De gondolom nem veszik el a tupperváréket a izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
5: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
6: Ez csak egy magyarok.
7: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
5: Igen, 3 napot kért tőled a lengyel kormány.
7: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek enni.
5: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
7: Zseblámpa.
5: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
7: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
5: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramod.
7: Nincs áramod,
5: okay?
7: Se.
5: Zseblámpát fölhalmozol. Zseblámpa. Azzal világítasz.
7: Világítasz este. Oké, okay. Már most mondom is, nincs fűtés este.
6: Most már nem kell.
7: Hát azért még...
5: Most lehozzuk.
6: Most
5: lehozzuk.
7: Nagyon be kell takarózni azért 2 foknál.
5: Tehát neked van otthon zseblámpád?
7: Persze.
5: Nekem miután iPhone-on van a lámpa, nekem nincsenek zseblámpám.
7: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
5: De miért van neked egy csomó helyen zseblámpám?
7: Azért, mert ha áramkimaradás van, mint például tegnap volt.
6: Retteg a feleségétől. Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeink.
5: Eldugott helyeken zseblámpa.
7: Eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiúk bal oldalában van. Tetszik.
5: Megőrülsz, hallod, hogy kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
7: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben a
5: világban. És a lakás több pontján el van rejtve a zseblámpa.
7: Igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
5: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
7: nincs.
5: Neked is van otthon több zseblámpád?
6: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát az
5: lenne. De várj, van otthon zseblámpád?
6: Hogy lenne zseblámpád? Már nem
5: bízom benne, hogy nincs otthon zseblámpád. Milyen szobában van zseblámpa, és nem mondasz semmit.
6: Itt van a telefonom, van a
5: nincs áram, lemerül.
7: De már lemerül.
6: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézni, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel van töltve. Azon még gyorsan megnézni 2 rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fejük, és 1,5 óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
5: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
6: Hát gyertek. Mit visznek el?
5: Igen, hozzád is bekopognak akkor.
6: Plusz ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert nagyon sose viselnék, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani Kisvárdáig.
7: De az anyádnak van Kisvár, hát vagy Nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
6: De miért a kocsim? Az, ami
7: a kocsi, oké, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa.
5: Nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
6: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden
5: esélye... Apád nagy megfejtő volt.
7: Apád nagy megfejtő volt. Jó, te a mécsesetek van otthon?
5: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egy ugye... úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát hármunk közül teljesen esélytelen lennék három napot is túlélni.
6: Ha van te... Farkas kutyák rágnának meg az első nap végén.
7: Tök fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert azzal egy tudsz világítani, kettő tudsz melegedni.
5: Kicsi hőt is csinálok.
7: Három tudsz vele melegíteni.
5: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bűdületesen nagy izért?
7: Nem véletlenül a német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látom?
5: Hát én legyenek, itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, három nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az alatt
6: már megvárni.
5: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
7: Te a mécses.
5: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
7: Persze, mindenem van.
5: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
7: Sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
5: Mit városiak, nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gondolta? Gyerekek, ez nagyon nem hangzik.
6: Nagyon sok
5: jól.
6: Konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
5: Csak a
6: konzervek. Hogy meggyűlölöd, hiába vagy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
5: De hogy felhalmozol konzerveket?
6: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
5: Hát de hallod, hát a társasházban semmi. Frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
6: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsírszintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy annyi.
7: Tudod, élni, mi van? Most.
5: Te a lépcsőházadba birkózol, érted, hogy betör a harmadikra, ott meg izé piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de izé a 9. kerületben van valamit, marad valamit.
6: Én ide nem jönnék a helyedbe, csak ennyit mondok.
5: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
7: Mi mindig csak egy bulinak fogjuk föl.
5: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat
6: alapoljuk. De ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól értem?
7: Így.
6: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne benne egy fotocellás ajtól, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
5: Hát, az a nem vagy el sokáig, az a baj. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték küldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
7: Na, nagyon... és honnan tehát, tudsz még vizet kinyerni?
5: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál, zárva van minden.
7: Hólyagodban.
5: Zárva minden.
7: Zárva van minden.
5: Igen?
7: Kinyitottad a csapot.
5: Nem jön belőle
7: van
5: víz.
7: Még, ugye valaki ott hagyott egy fél pohár vizet.
5: Igen?
7: Azt még
5: azzal még beveszem a kreatinomat.
7: Mert nyitott koporsós tevet
5: nyitott koporsós tevet. A kreatin legyen benne, gyerekek. Okay. Igen, beveszem a kreatin.
7: Ben van.
5: Honnan tudok vizet szerezni?
7: Igen.
5: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
7: Nem sehova. Tehát a lakásban kell megoldani.
6: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
5: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek.
6: Ja, én ugyanúgy
5: hát én ugyanúgy járok Balatonon. Hát egy nyabat halat
6: nem
5: tudok kifogni.
6: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
7: Igyatok szépen.
5: A WC-ből.
7: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
5: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
7: Akkor kibontod.
5: Ilyen csempi, le van csempélve. Ott hozzá lehet férni?
7: Hozzá bizony.
5: Én azt hiszem, hogy befalaszták azt ott.
7: Igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod
5: a vizet. Ja, ott van a
7: tartály.
5: Így gyak a WC tartályból?
7: Hát ez sima.
5: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor részem a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul a
6: WC. Ne húzz le lépcsőre.
5: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még mi a gyereknek megmondom, hogy a tartályból az véleményes.
6: Van ez a gyümölcselé után... a WC szélén, ebben legyetek.
5: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom. Nem.
7: Így, ahogy
5: akkor ezeket meg kell jegyeznem. IKEA gyertya, WC tartály.
7: És
5: én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből csupi.
7: Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
5: Én most amúgy mentem haza, és kettőt találtam a garázsban.
7: Na, látod? Benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
5: De abból hogy csinálják áramot? Én
7: nézzétek, nézzétek van egy agregátor, el neki,
5: azt elindítom.
6: Beleöntöd az üzemanyagot, menj oda az ongombot, és beledugom
5: egy hosszabbit, hogy vezetem rá a házra?
7: Van egy konnektor
6: az ujjadat dug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
7: És akkor tudsz tölteni telefont, tudsz tölteni, nem a házba lesz áram.
5: Ja, az agregátorban.
7: Igen,
6: az agregátor csinálja az áram.
5: Kimegyek a frontra harcolni, nincs értelmi életben maradom.
7: Hát szerintem
6: én azt gondolom, hogy... Az lenne, hogy te egy nap után ájult a hevernél, hogy kimendőled az összes energia, fehérje elhagyta a testedet, Viki pedig megvárna még elájulsz, és elővel egy ilyen családi kiszerelési chipset, amit nagyon komodosan, hogy elrácsolna a holott tetemet felett.
5: Nagyon... Csak így nézne, így pihenne, pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemen. Igen, a tűzi szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
6: Jó.
7: Na, nagyon jó.
5: Tudok tüzelni.
7: Akkor megvagy.
5: Van egy fél köbméter fa, abba be tud gyűjteni a kandallóban.
7: Szupi.
5: Éhesek vagyunk, de legalább még a tűz.
7: De legalább meleg van.
6: Hát a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolgom, úgy akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
5: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
7: Mit csinálsz vele, ugye?
6: És ráadásul így? Hogyan?
5: Már földobálok.
7: Ugye nincs interneted se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
5: Ezt nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
6: Most jöttem rá, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
5: Hát veled is csak többen vagyunk.
7: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
5: Az a baj, veled is csak többen vagyunk. Miközben a leggyorsabban halnánk éhen, te egy kitörne a háború, hallod? Emi ilyen Pesten kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
6: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiál az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyakaparóval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepében, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
5: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
6: A kacsáknak!
5: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzáson, mi meg ketten egy liftaknába birkózunk az Eszterrel az utolsó babkonzervet. Adjál vizet! Adjál konzervet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vegyes hozamokkal indult meg az aratás Békés vármegyében. Fiatalok szenvedtek balesetet Szarvasnál. Járják az országot a NAV revizorai. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a betakarítás Békésvár megyében, a gazdák pedig a hőség és a szárazság miatt rendkívül vegyes hozamokat tapasztalnak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Bizottságának ülésén elhangzott, hogy a csapadék hiány már a napraforgón és a kukoricán is látszik. Eddig csak nem 200 viszmajor kérelmet nyújtottak be. Az őszi árpa aratása a végéhez közeledik, az átlaghozam hektáronként alig több, mint 4 tonna. Az őszi buzza negyedét takarították be, a termés mennyiség a hektáronkénti fél tonnától a 6 tonnáig terjed, ami a rendkívül változó csapadék eloszlás következménye. Bár a hozamok elmaradnak a vártól, a búza beltartalmi értéke és minősége kifejezetten jó. A takarmányozásban is gondot okoz az asszály, a gyenge gyepszéna helyett egyre több helyen szalmát báláznak a gazdák az állatok etetésére. A magborsó ára a túlkínálat miatt tavalyhoz képest a felére esett. Árokban hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A BEOL úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők 2 embert könnyebb sérülésekkel, 3-at pedig kivizsgálásra kórházba szállítottak. A baleset miatt teljes útzár volt érvényben. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása. Leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk. Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Pizsoma! Ki hogy alszik, erről még nem beszéltünk, ki mennyire alszik pizsomában, keszkenőben, kisbugyiban, mesztelenül, mert hogy a pizsoma kinyírja a szexuális életed, és ez az ok, amire nem is gondolsz, találtunk egy ilyen cikket. Pizsoma paradoxonnak hívják. Hoppá, hallottatok már a pizsoma paradoxonról?
6: Nem hallottam, hát
7: így még nem, de hát lélekromboló a pizsoma.
5: Hát várjál, nézzük meg, hogy mi történik.
6: Azt hiszem, hogy magadat hívod lélekrombolónak.
5: Ezt a bárikát hívja lélekrombolónak.
7: Testromboló vagyok.
6: Béko felügyött a lélekrombolóm.
5: Oké, na várjál, akkor indítsuk az elén. Ki miben alszik? Ha becsukom a szemem és Rákóczi Ferencet látom szunnyadni,
7: na?
5: Akkor miben alszik?
7: Mesztelenül.
5: Teljesen mesztelenül.
7: Teljesen mesztelenül.
5: Balra jobbra csapódik az eskanyar.
7: Úgy van, ahogy átforgulod.
5: Fordulsz, árnyékborul Velencére, fejbevágod, lepujkázod vissza, csak mesztelenül.
7: Én nem is tudom, mióta az eszemet tudom.
5: Mesztelenül alszol.
7: Én nagyon szeretem, a szabadság maga.
5: Van egy mesztelenünk, oké, kis hölgy.
6: Én kétségek között szoktam aludni.
5: Kétségek és szorongások között.
6: A párnám is kétséget akarok.
5: Mi borítja a habtestedet?
6: Én nagyon évek óta ugyanúgy alszom, én egy pólóban és egy bugyiban alszom.
5: Pólóbugyi.
6: Pólóbugyi. Igen.
5: Pólóbugyi.
6: Ezt már minden volt futár tudja, aki valaha járt.
5: Így is nyitod az ajtót?
6: Igen. Ez van. Az én lakásom, az én szabályaim. Az ott meg az én csomagom.
5: Állj ide.
6: Így is van.
5: Zsül, miben bünteted magad, és kis kedvesed, miben alszol?
8: Én pizsamában.
5: Megvan a pizsama paradoxon bűnöse.
6: De biztos, hogy ilyen menő pizsamákban alszik, tudjátok, ilyen mindenféle ilyen csuvakás, meg ilyen mindenféle Star Wars
5: szoktok. Nagyon eltobb, a Zsűl egy vastag anyagú, csíkos pizsamában alszik. Star Wars-os pizsamában. Ne!
7: De mi vagy benn birodalmi lépegető, vagy benne, vagy micsoda?
8: Nem, Darth Vader van az elején.
6: Oh. De ti egyáltalán nem ismeretek a Zsült.
7: Nem.
6: Hát itt 15 éve, és már jó eszem,
7: nem, a pizsamát én rögtön gondoltam, de én a régi, csíkos,
5: én is a csíkos sem mondtam volna.
7: Gombolós, hogy hívják?
5: Hát a Star Wars-ot nem mondtam volna, és egy Star Wars-os pizsomában alszik a Zsűl, ezt nem gondoltam volna. Nem.
7: Tudod, a régi pizsoma galléros, de gombos végig, és van rajta egy zseb.
5: Kicsit hosszabb a lábánál a pizsoma, trapéz. Trapéz alakú, tudod? És egy kicsit így elől a gumi kilóg. Egy
7: igen,
5: nagyon kicsit.
7: Igen, és a zacsit ketté vágja, mert föl van húzva derékig.
5: Igen. Hely még egy pálinkát, most gyorsan.
6: Na, a legeslegdurrább pizsoma, amit valaha láttam emberen, az a nagyfaterómnak volt. A nagyfaterom ugye Halloween-ben aludt.
5: Ne, mi az, hogy Halloween?
6: Van ez a férfi Halloween. Nem emlékeztek rá?
7: Nagy klemmel.
5: Olyat én még nem is láttam.
6: De nem, hát még most is hálóják az aranypóknak, mindig kívül a kirakatában.
7: Ha sapkája is, meg bajusz kötő?
6: Nem volt neki sapkája, csak rossz természete, meg nagyon sok ilyen éjszakai leple, és akkor ugye abban, hát ott alul ők szerintem szabadosan hagyják.
7: Persze, hát oda nem veszel alá semmit.
6: Ugye az, és mi mai napig veszik ezt a férfiak, hogy na nekik mi lehet a szexuális életükkel?
7: Hálóköntös.
6: Ez nem köntös, ez egy Halloween.
5: Halloween, de férfi aláérő. Halloween, térd alá.
6: Térd aláérő Halloween.
5: Azt, ez, ilyet még nem hálás, mondjuk én nagypapámat nem láttam nagyon aludni, de nem tudtam volna. Szóval azt nem tudtam volna hova tenni. Azt mondja,
6: szakcsapta meg az orromat.
5: Hát ez sül a szték közben. Gyerekek, italozás, nagy evések, ez van. Szóval a vastag flanel, a macis túlméretes, és a kinyúlt póló, amiben már iskolásként is aludtál, azt mondják, hogy megöli a vágyat, és kiderült, hogy a pizsoma paradoxon, az azt jelenti, hogy a kényelmet lecseréled az intimitásra, vagyis fontosabb, hogy kényelmesen aludjál, és kicsinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést, írja a cikk író.
6: Kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
8: Így van.
5: Igen.
6: Ugye? Így van. Tehát, ugye, így van. Ti láttátok, hogy a nagyanyáitok miket hordtak otthon? Azt azokat is állandóan elkapták. Tehát, hogy ne vicceljünk már. Szerintem, férfi, nem volt
7: nagyon menekvés.
5: Na, de ha minden nap valami kiábránítóval látod, az egy tényleg egy jel, hogy valami olyan van alszik, ami számodra nem szexi.
6: De te az a fajta, hogy aki azt szeret, hogyha egy nő egy ilyen festmény otthon, tudod, aki egy csipkés baby dollban
7: körögeti. Hát, ha nem is festmény, de mondjuk...
5: Nem, de mondjuk,
7: tudod,
6: egy sketch.
7: Egy ilyen nagyon kinyúlt, kicsit már megszakadt póló.
5: Igen. Szóval itt azt mondja a pizsoma paradoxon, hogy a csábítást cseréled a bolyhos pizsire, akkor nem a vonzalmat helyezed előtérbe, hanem a kényelmet, és a kényelem aztán ártalmatlannak tűnő változtatás az elején, de szépen beszivárog a kapcsolatban, és egész egyszerűen megöli az intimitást.
6: Hát ezt a fingásról.
5: Tessék?
6: Ezt mondom a fingásról.
5: Ugye ezt gondolod a fingásról?
6: Ugyanazt gondolom a fingásról, hogy ez a kényelem akkor szivárgott be a kapcsolatban, amikor egymás előtt finganak az emberek.
7: Így van. Szóval, igen. Egyetértek.
5: Te is akkor ilyen titokminiszterként csinálod, mint Feri.
6: Semmi között hozzám.
5: Feri kimegy, elmegy Gárdonyig, ott fingik egyet, és fizesítel.
6: Igen, jó fel, hogy Feri.
5: Nincs puki bizalom.
7: Fingunk egymás előtt.
5: Nincs puki bizalom.
6: Nincs. Ez nem lehet fenntartani.
5: Nagyon fontos, pedig nem értitek a lényegét
7: ennek. Nem
5: tudtad még igazán átadni magad, hogy ott van melletted. A puki bizalom erről szól.
6: Igen, a másik pedig szerintem nagyon fontos, hogy én egy heteroszexuális férfival élek együtt, ugye?
5: Igen.
6: És Péter, hogy a szabad bőrfelületet lát, azt már kihívásnak veszi. Tehát, hogy én még ezt nem tapasztaltam, ezt
5: ja,
6: a paradoxot.
5: Akkor tulajdonképpen hogy... takargatnod kell magad, hogy nehogy azt mondja, hogy Péter minden este kopogtat.
6: Igen. Azt akart,
5: milyen hogy... kis kanos az urunk, oda nézzi, szabad bőrfelület azonnal indul.
6: Hát nem az olyan, hogy hogy itt kéreted magad, de nem az a... Nem is, nem
5: hát
6: ez...
5: lehet, hogy csak megvárja, míg elalszol, nem is emlékszel.
6: Ez a másik. De én nem ismerek olyan párkapcsolatot, ahol szerintem ez igazán egy probléma lenne, nem? Vagy szerinted ez így van? Vagy
5: nem probléma, de én értem ezt a dolgot, hogy ahol minden nap valami nagyon trében látod a párodat, egy idő után egy kicsit, nem azt mondom, hogy kiábrándulsz, de úgy oda, ez a fajta intimitás. Nem azt jelenti, hogy minden nap a csajnak baby dollban, meg nem tudom, miben kell aludnia.
6: Szerdánként
5: és péntekenként, igen, aludjon baby dollban. Szóval azt mondják, hogy a felmérés még azt is mondja, hogy azok a párok, akik ruha nélkül alszanak, 57%-ban boldogabbak, és a pizsomásoknál ez az arány már csak 48%, a hálóingeseknél 43%, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél, csak mondom, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél.
6: Nincs kinyúlva, nincs esélye.
5: A boldogságindex csak 38. 38% a boldogságindex.
7: Arról nincs hír, mert írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
5: Zokniban és boxer. Zokni boxer? Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
7: A legalja, a zokniban alvás, abban az zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, az kikérem
6: szerintem
7: magamnak.
6: Én ebben látok valami cukit.
5: Nem, zokniban nem szoktam
6: nőzni. Ez azért cuki, mert az olyan, mint akkor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem azt érzed,
7: hogy annyira fáradt.
6: Hogy igen.
7: Oké, de minden más le tudsz venni, de az oknidat nem, akkor annyira mégse fáradt.
6: Ez amúgy nagyon megosztja az emberiséget, hogy tudsz az okniban aludni.
5: Egyébként
6: hogy
5: igen.
6: Tudsz-e és akarsz-e
5: én el tudok zokniban aludni.
6: De jó, szereted?
5: Nem szereted, éjszaka mindig leveszem, ha véletlen zokniban alszom.
7: Bárhol, meg bárhol, igen. Ugye, ahogy szoktuk volt mondani, tehát van valahol egy kicsi 20 centinél nagyobb egyenes felület.
6: Hát ezt én is nem szoktam szeretni, de...
7: Ott miért alszunk.
5: De most gondold el, hogyha mondjuk, igen, visszatérve a pizsomára, hogyha két pizsomás test feszül össze, vagy hálóinges, ott nincs szex.
6: Alapból ott a surlódás.
5: Surlódás,
6: és akkor igen, a flanella, hogy hozzáér a műsejemhez, azonnal vége van.
5: Ami két messzelen test éri össze, és ezt mondják, ezért jó a messzelen alvás, hogy nagyon boldogok, hogy hozzám ész kis kiflibe, nagy kiflibe, messzelen alszotok, vagyis ott már lehet, hogy összebújtok, vágy van, ő is messzelen, te is messzelen vagy, és már javul az intimitás.
6: Na mondom, miért hülyeség ez.
5: Na miért hülyeség?
6: Mert szerintem, hogyha tudsz úgy aludni valaki, hogy a másik messzelen, akkor ott már nincs intimitás.
5: De miért?
6: Hogy tudsz úgy aludni, hogy a másik messzelen, hát és hogy messzelen vagy?
5: Hát hogy? Úgy,
7: hogy odafér köztél, és aztán alszotok.
6: Hát utána, de olyan nincs, hogy na most szerda van, nagyon, na most kevés idő van aludni, lefekszünk pucéran aludni. Hát ez tönkretesz az egész éjszakát.
5: De miért tennéd tönkre? Miért tennéd tönkre?
6: Hát mert ilyenkor ugye vannak az ébredések éjszaka, amikor a másik rájön, jó, de pucér ember, érdekes.
5: És, hogy nem, szerintem, ha két ember mesztelenül összebújik, és kontaktáltok, és kis kifli, nagy kifli, és mesztelenül fekszetek, az hát egyet a világon semmi baj
6: hát
5: nincs.
6: Hát nincs semmi baj, csak az azt jelenti, hogy éjszaka kétszer kelni fogtok.
5: Már mire?
6: Hát szerintem van közöttünk valami különbség, Balázs, ebben a dologban.
5: Kisílni?
6: Hát így szexelni. Hát szerintem azt, hogyha én nem tudom, hogy akárhány férfit ismertem, az mindig olyan volt, hogy az ráébredt egyszer hajnal kettőkor, hogy pucérnő fekszik.
5: Na de ezt mondja a cikk, hogy így maradt az intimitás, a vágy, a szex.
6: De az nem alvás, és aludni mikor alszol? Tehát, hogy az...
7: Valamiért
5: éve
7: minden
5: jó.
6: De nem az, hogy minden jó, de nem lehet mindig pucira aludni, hanem aludni is kell. Aludni.
7: Az aludni.
6: Néhány még azt is zavar, hogy valaki lélegzik mellettem.
5: Uradnak nem lehet könnyű, igen.
6: Micsoda?
7: Külön szobás akartok?
6: Nem, egy szobás.
5: Nem, csak halka lélegezem.
6: De tudja, hogy mikor kell hagyni a szobát.
5: Maga most már jó, aki megy.
7: Most a kanapén alszik.
6: Péter, elég lesz?
5: Elég, hagyja abba most már. A pizsoma elengedése segíthet a melatonin és más alváshormonok termelődésem is, és az anyagcserére is jó hatással van, ha mesztelenül alszol.
6: Ja, ez biztos, hogy férfi tudósok kitalálták.
5: Könnyebben égnek a kalóriák, azt mondják, a mesztelen alvással.
7: Mennyit fogytam alvás közben?
5: Látod?
6: Mindent értek. Egyrészt nagyon szeretném meglátni, hogy egy orvosi vészhelyzet miatt rátok törnek majd az éjszaka közepén.
7: Akkor mennyire vágnád?
6: Mennyire vágnád?
7: Hát érted.
6: Szerintem van az az élethelyzet, hogy fizetné 20 000 forintot a pólómért meg a bugyimért. Hogy az rajtad legyen.
7: Azért még 100-at is.
6: Igen.
7: De ott van melletted, le van téve egy köntös, ha kike föl kell kenni,
6: akkor köntös, teljes köntös tagadó vagyok. Tehát a köntösös emberek szociopaták.
5: Igen.
6: Nem, semmi, no köntös.
5: Nincs köntös. Otthon én se köntösözöm nagyon. Vagy csak egy pillanatra nagyon fázol a fürdőszobába, de azonnal dobom rá. Wellness szállodába valahol fölkapod.
6: Sehol.
5: De az állandó köntös, abban tényleg van valami nagyon bizarr.
7: De az állandó, mi az, hogy állandó? Az állandó az annyi, hogy fürdőszobában lefürödtél, fölveszed, lefekszel, ott már nincs rajtad. Reggel, amíg
6: kitotyogsz... Az a halotti lepled, nem a köntös.
5: Igen, az egy kicsit fura. És hát, akkor te vagy mesztelen, de Béka nem mesztelen.
7: Béka egy kis neglizsében van.
5: Ő hálóingben van.
7: Hát egy ilyen kis szerkezetben, ami...
5: Fölveszi a szerkezetet.
7: Egy szerkezetet.
5: Te megpróbálsz odaférni mesztelenül, de nem hatolsz át a páncélajtot.
7: Ez egy rövid szerkezet, úgyhogy...
5: Mert akkor a mesztelen alvással vagyunk a legjobbak, azt kell, hogy mondjam.
6: Tehát,
5: hogy...
6: De szerintem például én, tehát nem is tudnék, nem tudok mesztelen alsótesttel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi.
5: De tehát, hogy zárva legyenek a kapuk, vagy...
6: Nem azért, mert
5: energetikailag ott jó érzés, hogy van rajtad valami.
6: Nincsenek szexuális aspektusa, hanem egyszerűen csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
5: Aha.
6: És meg a pólus, hogy ezt érzem, hogy ez egy tökéletes kombináció, mert hogy felől akár még olyan is lehet, ember el lehet menekülni egy tűz esetén.
5: Vagy ha támad.
7: Vagy ha megtámad. Nincsenek ilyen paranoid gondolatai.
6: Nem, egyszerűen azt érzem, hogy ez a legkényelmesebb, és tudok aludni, mert aztán, hogy akarok, de nem, nem vágyom így rá, hogy nem kapott még így nagyon el.
5: Akkor több férfi alszik mesztelenül, mint nő valószínű? Igen, tehát igen. Akkor több férfi igen. Szereti azt, hogy nincs rajta semmi, és mesztelenül
7: engem
5: alszik.
7: Engem kifejezetten zavar, ha van rajtam valami.
5: Kifejezetten szexi tud lenni, hogyha egy nőn van valami, amit le kell hámozni. Egy francia úgy igenis tud vágykeltő lenni, a teljes mesztelenség annyira direkt, hogy pont már a titokzatosságot veszi el.
6: Ezt többen írtátok, de volt, aki azt írta, egy nagyon szép lányom úgy, hogy ő mindig pucéran aludt, de megkett a fickója, hogy így öltözön néha fel, mert itt már neked már túl sokat látja őt, és nem
5: ja, és így öli meg a vágyat, hogy állandóan mesztelenül látod. Aha.
6: Ez mondjuk kicsit furcsa, de hogy igen.
5: 24 éve vagyunk együtt, de még nem volt precedens arra, hogy számítan az, hogy mit viselünk alváskor. Ha szeretitek egymást, akkor teljesen mindegy, mi van rajtunk. Szexi a negligé, egy kis csipkés cucc, de nem ez határozza meg. Ezt Krista küldte nekünk. Engem azt ábrázolt ki, a vegyvédelmi ruhában fekszik le a feleségem. Még hogy testalkat nagy mellek. Ez semmi nem ronthatja. Nincs olyan szexi, mint amikor a feleség az én pólómban és bugyiban fekszik be mellém. Aha, tehát, hogy a nő hordja...
7: Azt mondjuk, hogy az dögös.
5: Az egyébként abban van valami.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma.

0: Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
1: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
8: Nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 ezer forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 ezer forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akciók www.jola.hu. Szolnok, Csuka utca 1. Békés Csaba, Szarvasi út 24 per A.
9: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 13-án a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Jegyek a filharmonia.hu-n.
10: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
11: Áfamentes napok a Terrakotta Csempe Centrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempe Centrum, Békés Csaba, Bartók Béla út 4650. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
12: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo!
14: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: A

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Elstartolt a gyermekhorgásztábor Békésdánfokon. Mediterrán életritmusra kezd átváltani a Balaton. Jó reggelt kívánok! A Rádió 1 híreit Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt házi orvosa, Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-jével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékesíti, az erről szóló szerződést pedig már meg is kötötte utódjával. Az érintett egészségügyi körzet jövője a legutóbbi közgyűlésen is napirendre került, amiről a Vármegyei Napilap is beszámolt. Itt elhangzott, hogy a praxist Medgyessy Erzsébet veszi majd át. A leendő Békés Csabai háziorvos jelenleg orvosházán dolgozik, de szorosan kötődik a városhoz, hiszen itt született és itt is érettségizett, diplomáját pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A szakember a gyógyítás mellett életmódorvosként is tevékenykedik, és kiemelten támogatja a betegek egészség megőrzését. Ennek jegyében Békésvár megyében elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábor a Békésdánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla közösségi oldalán a helyi horgászszövetség. Nemes Attila igazgató megnyitójában a természet tiszteletének fontosságát emelte ki. A szakmai programokon elismert versenyhorgászok segítik gyakorlati tanácsokkal a gyerekek fejlődését. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, elkerüljék a nagy hőséget.
2: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása. Leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk. Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: számoljak rendetszet? Hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
3: Ciao.
2: A magyar szabadtüdős buvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
3: Talán igen.
2: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
3: igen.
2: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
3: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
2: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
3: Mabini.
2: Aha.
3: Batangas.
2: Azért az...
4: Mi a víz arra felé?
3: Eléggé.
2: Neked a dorogító, az nem az,
4: ott
2: már nem lehet a szabadtüdős merülni. Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, és ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
3: Igen,
2: tehát egy kötél
3: igen.
2: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
3: Egész pontosan.
4: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
3: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, hogy mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik lábadon van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig, lefelé
2: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
3: Igen.
2: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
3: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
4: a klavírnyászá. Ez a klasszik, ötöt ki kell menteni.
2: Igen.
3: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
5: második... Üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
2: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk.
3: Nem, igazából...
5: Plusz 20 euró lesz.
3: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
2: Csak elindultam
3: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
2: milyen
3: igen, ott
2: volt körülbelül?
3: 16
2: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
3: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
5: Ez már az oxigén hiány lesz.
2: Nitrogén narkózisban van.
5: Sellő, te vagy a sellő.
2: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
3: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
2: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
4: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
3: és
4: vagyok.
3: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
2: Igen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
3: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxygen Apnea Klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
4: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
5: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
2: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
3: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
2: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
3: Hát
2: ott
3: Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
4: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
3: Igen.
2: Te várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
4: a hathoz.
2: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, egy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
5: Igen. De egy levegővel.
4: De még egyszer, ez egy levegő.
2: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
3: Nem, hát ez nyilván ez.
2: Azért ebben van meló.
3: Igen, abban ez.
5: Hogy lehet megfojtani például?
2: Tehát a vízbe sem.
5: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig arcítizest ezt a kezed, tudom, hogy lehet, hogy
2: ez nem akar megfulladni. Igen, vágjuk be a fülét, valami legyen.
3: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni, és hát nem jöttem föl, de szerencsére.
2: És akkor
3: hát ki, becáztak, igen.
2: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
3: ezt
2: olyan, akit meg kell.
3: Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
2: Aha,
5: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
2: Igen, de belehalt. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
3: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
4: olyan
3: akarom
4: nincs,
3: fényezni,
4: hogy
3: de hogy...
2: Tehát, hogy mind a kettőben
3: tehát ez
2: nem.
3: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
2: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
3: most
2: méter.
3: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
2: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
4: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig el.
2: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
3: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már, meg te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy, úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
4: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a
3: elég víz nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod a helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
4: Nem fog menni.
5: Tehát, hogy... Az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolata, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
3: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
2: zárnak
3: meg is van.
2: Zárnak, még
3: igen.
2: Minden lezár.
3: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
4: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
3: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket
4: szeretném? Amit anyukám tud, a hivatalosat.
2: És mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a hivatalosat.
5: Az anyukám nulláról tud.
3: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
5: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
3: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után álljultam el, ez már nem számít.
2: Igen. Ugye majd is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
3: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebb szer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
2: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
3: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
2: Tehát van egy ilyen pont.
3: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
2: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
3: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
2: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
3: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
4: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
3: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet. Így
2: ott eléred az alját.
3: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
2: Ott van egy búvár, nem? Ott
3: nincs,
2: nincsen.
3: Nincs,
2: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
5: De miért mantaráját odállíthatnám legalább?
2: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis...
3: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
2: neki,
3: kell állni.
2: Neki folyamatosan dekompressziója van.
3: Nem tud
2: neked
3: levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
2: az, az nullán az kitágul egy picit a 105 méteren beszívott.
3: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
2: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
3: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
2: rángásszerű görcsök?
3: Igen, itt a
2: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
3: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
2: Aha.
3: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
2: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
3: Nem magyarázz, nem majd.
5: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg, gyere!
2: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
3: Az agy egy kicsit nehezebb,
2: az
3: szerintem.
2: Az agymunka és a gondolat
3: tehát,
2: nehezebb.
3: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod,
2: besavasodsz, persze,
3: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
2: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
3: Nagyon brutál izomfájdalom.
2: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
3: Igen.
2: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
3: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
2: Miközben jöttél fölfelé?
3: Nem, már a lefele.
2: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
3: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
2: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
5: Ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
3: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
2: Csak lefele?
3: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
2: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve átad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
3: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
4: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
2: hát
4: perc.
2: 10 perc, abban 10.
3: A női az 9,5 perc a női.
2: A férfiak 10 fölött vannak.
3: Igen.
2: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
5: Ezen még dolgoznunk kell.

0: Break.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületei.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
9: Jól jönne 100.000 forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a hozzád legközelebbi plazmacenterben, 100.000 forint juttatásra tehetsz szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
10: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
11: Áfamentes napok a Terrakotta Csempecentrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempecentrum, Békés Csaba, Bartók Béla út 46-50. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül. Átalakul a BRSS szakmai stábja, egyre több a munkagép az utakon. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Nőtt az utasok száma a Békés Csabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A dokumentumban szereplő adatok miatt vita alakult ki a döntéshozók és a szolgáltatók között. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak, írja a Beol. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly 8%-kal drágultak a jegyek, a járműpark pedig 8 darab újszerű, alacsonypadlós autóbusszal frissült. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a Békés Csabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. A klub utánpótlásából 3 edző távozik, helyükre pedig a korábbi válogatott Török Roland érkezik szakemberként. A fiatalok egészségéért és rehabilitációjáért új gyógytornászként Tóth Gréta felel majd a csapatnál. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon, főleg a Békés Csabáról kivezető Orosházi úton, de akár a nagyobb forgalmú főutakon is. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben, legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta el rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjednie a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása, leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk, Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra.
0: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
6: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
5: Nagyon szépen köszönjük.
6: Szívesen.
5: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
6: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
5: A világ legismertebb.
7: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
5: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
8: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
7: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptengerzúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
6: de
7: hogy
6: ahogy
7: mi
6: van
7: történik.
6: Halucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
7: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. hogy mostanában nem hallottam.
8: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
7: Igen, valószínűleg igen.
5: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezésében minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
7: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert könnyebb? Szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a C-mélységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
5: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
7: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
5: az
7: vagy.
5: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
7: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, vagy egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
5: Tehát esik szét a mozdulatsor?
7: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
5: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
7: 40-en, is. Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety buverrel.
6: Aki szintén szabad tűzös.
7: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
5: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
7: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety buvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
5: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
7: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
5: Milyen, az ahogy nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Igen, jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
8: És milyen érzés az első levegővétel?
7: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szád kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
5: jel,
7: kézmozdulat.
5: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ez nem így, milyen sorrendben, nem?
7: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
5: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
7: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az okéjelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
5: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
6: Összekeverted, akkor kész a 105.
7: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
5: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hiszi, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
6: Volt, érted?
5: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
7: hát,
5: nem?
7: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben, mit kell
8: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
5: Igen,
8: készítették.
5: Igen. Ez most egy megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
7: Hát most per pillanat nem nagyon látok, van a horizonton. De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
5: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol, tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
7: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Aha, vagy világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy
5: hivatalos legyen.
7: Hivatalos legyen egy ilyen merülés.
5: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
7: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
5: Jó, itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
7: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
8: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
5: egy óriási havarna szívar azért. Kubai szívar belefér. Az...
8: már megnyújtják neked, ide kim vagy.
7: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
5: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
8: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy, vagy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
7: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy, vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mély emerülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez hogy mi történt, hogy nem vettem.
5: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
6: Milyen jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
8: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
5: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
7: hát,
5: választ el?
7: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
5: azt a
7: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki, aha, ugyanezen a versenyen.
5: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
7: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
5: Az belátható.
8: Segedben vannak.
5: Azt hittem, hogy egy 89.
7: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
8: A mononukleózisra?
7: Igen. Az egybel úszony, a delfin úszonyos.
5: Lefele.
7: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
6: és aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
7: hát
6: mondtad, hogy...
7: hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
8: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen?
7: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
5: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy hú, és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
7: hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, aha, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
5: De ha... felhúzni nem tudnak. Tehát,
7: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
5: ott meg volt
7: beszélve,
5: percet,
7: hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
5: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
7: Igen. Igen. Aha.
6: Jó egyébként?
7: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben úszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
5: ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
7: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
8: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
6: Nem felfele
8: hogy...
6: akar menni le.
8: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
7: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
8: dolgozunk
7: fogott
8: rajta
7: meg
8: ezzel.
5: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
7: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itthon. Aha. Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
5: Emiatt? Úgy,
8: nem tudta felvenni a telefont.
5: Valahogy ez a fülöpszigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
8: Homofizó volt, de sőt, hogy 105 méteren.
5: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
6: És kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
7: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a Euróvidóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
8: Mivel foglalkoztál?
7: Én SAP tanácsadó voltam.
8: Az SAP-tól rúgtak ki?
7: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél
8: dolgoztam. Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavalyával, történt, a hátuljára szívták a kokait, hogy az még oké volt, de ez azért lesz, amit meghúzzuk alatt.
5: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
6: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
5: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
7: Igen, ezt
5: már megtanulok. Az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
7: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
5: Tehát,
7: hogy nincs az porondon, hogy...
5: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartása annak, hogy nem hagyod eluralkodni. Igen, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
7: Igen, aha. Nincs olyan opció.
5: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
7: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
8: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
7: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
5: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
6: Pont, mint te adás után, hogy fenyél a kanapén.
5: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzám.
8: A kobuda felé, és mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
5: sebezhető, lehet vagy senki ne szóljon hozzá, mindenet igen. Pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, igen. Borzasztó.
8: Plusz, hogy nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
5: Naponta.
8: Igen, minden nap. Így van.
5: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
7: ez,
5: nem?
7: Igen.
5: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció igen. Is.
7: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
8: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
6: Sajtunk el.
8: Turududi, te!
6: Balaton szeret!
8: Borzasztó döntés lenne.
5: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
7: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
8: Megy bántani a többieket
5: szerintem. Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
7: Igen.
5: Aha.
7: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
8: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
7: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-an, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
8: kapnak is van egy drónja, még ott a siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
5: Fölhozott szabad tüdővel, Balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögesz egy nap, nagyon egész drágaságom, ugorjon már Földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
8: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes
5: látható. Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát a transzos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
7: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
5: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
8: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
7: Jó.
8: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
6: Mi már láttuk úszni vízben,
8: Igen. Én is abban születtem, tudod.
5: Zófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió

0: Bordfest. Ezen a héten Rackevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton. A Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
15: Áfamentes napok a Terrakotta Csempecentrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempecentrum, Békés Csaba, Bartók Béla út 46-50. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
16: Ahol a hagyomány életre kell, és minden csepp méz egy történetet mesél.
17: Július 4-én és 5-én újra megtelik élettel a Dobozi Kastélypark. Érkezik a 18. Dobozi Mézes Fesztivál.
16: Kóstolja meg a dobozi méhészek aranyló mézeit, fedezze fel a helyi értékeket, a kézműves portékákat és a mézből készült finomságokat.
17: Hagyományőrző bemutatók, fogadhajtó emlékverseny, népi játszóház, főzőverseny, helyi művészeti csoportok és egésznapos családi programok várják.
16: A színpadon többek között Varga Viktor, Csocsesz és Herceg.
17: Méz süteményben, ételben, italban, méz minden mennyiségben.
16: Tartson velünk július 4-én és 5-én, Doboz legédesebb nyári fesztiválján.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Vegyes hozamokkal indult meg az aratás Békésvár megyében. Fiatalok szenvedtek balesetet Szarvasnál. Járják az országot a NAV revizorai. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a betakarítás Békésvár megyében, a gazdák pedig a hőség és a szárazság miatt rendkívül vegyes hozamokat tapasztalnak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Bizottságának ülésén elhangzott, hogy a csapadék hiány már a napraforgón és a kukoricán is látszik. Eddig csak nem 200 viszmajor kérelmet nyújtottak be. Az őszi árpa aratása a végéhez közeledik, az átlaghozam hektáronként alig több mint 4 tonna. Az őszi buzza negyedét takarították be, a termés mennyiség a hektáronkénti fél tonnától a 6 tonnáig terjed, ami a rendkívül változó csapadék eloszlás következménye. Bár a hozamok elmaradnak a vártól, a búza beltartalmi értéke és minősége kifejezetten jó. A takarmányozásban is gondot okoz az asszály, a gyenge gyepszéna helyett egyre több helyen szalmát báláznak a gazdák az állatok etetésére. A magborsó ára a túlkínálat miatt tavalyhoz képest a felére esett. Árokban hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A BEOL úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők 2 embert könnyebb sérülésekkel, 3-at pedig kivizsgálásra a kórházba szállítottak. A baleset miatt teljes útzár volt érvényben. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónak Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
3: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása. Leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk. Békéscsabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
7: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
8: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
9: hogyan mesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
7: Eddig jó, Laci. De a napesemese már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
8: Miért nem?
7: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, melegkezd lenni.
8: Jó.
7: Legyen Tibi. Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
8: Egy jó szóra számítom.
7: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a Tibit.
8: Ritkán érzek Dénes, de a jó szót.
10: Dargoncás és Éva.
7: Halló!
11: Tessék, Balázs, Attila.
7: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Ráskeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
8: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
7: Zavarhatunk egy pillanatra?
11: Persze.
7: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
11: Gépészmérnök. Debrecen.
7: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
11: Jól vagyok, köszönöm.
10: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
8: Túsz vagy?
11: Így van, így van. És veledtek.
7: És velünk? Oh, de kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
11: Szeretem, igen.
7: És már
11: el vagyok.
7: El vagy vele.
11: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
7: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
11: Igen, már bent.
7: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
8: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
11: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
10: De ma nem
8: négy éve, de nincsen.
7: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
11: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
10: Köszönjük, ciao. Mérnök úr.
7: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
8: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
7: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
8: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Tehát megnyugodott.
7: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
8: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéve?
7: Igen, jó, én női hangot érzek.
11: Igen, tessék.
7: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
11: Igen, tessék.
7: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz a legelőször.
11: Endre vagyok.
7: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
11: Veresegyház.
7: Mivel foglalkozol, Endre?
11: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
10: Mi van itt, egy mérnök reggelünk van?
7: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
10: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
7: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
11: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat, részeket újítunk fel.
10: Micsoda?
8: Pont jó, hogy beszélünk.
10: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
11: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
7: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
11: Igen, így van.
8: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
11: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
8: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
11: Igen.
7: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
11: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, azt szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
10: A vízergépet például szervizeltek?
11: Például azt is, igen.
7: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltad?
11: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
7: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szél?
11: Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
7: Igen, megkaptátok
11: az autót. A garázsba.
7: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
11: Tulajdonképpen.
7: De akkor tudod, mert jól vagy, jól érzed magad, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, hogy akkor jó állapotba kaptunk el.
11: Így van.
7: Hát ez nagyon menő.
10: Nyaralást terveztek.
11: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
7: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
10: Mi a célállomás?
11: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
10: Legjobb
7: nagyon menő. Figyelj, a sólyomi csókoltat, azt írja.
11: De jó, köszönöm.
7: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
11: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
10: Tehát, na ez az, Solymi kezdje dolgozni.
7: Solyminak szóljuk, hogy kezdjen el dolgozni.
11: Csúnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen. Miért rádióznak.
7: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
11: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
7: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
8: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
7: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
11: Köszi szépen, sziasztok.
7: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
8: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
7: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
8: tervezőket. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
7: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
8: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymásra vannak hívásba.
10: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
7: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
10: Harmadik mérnök.
7: És jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
8: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
7: Azt arra én is.
8: Ugye? De más indokokban.
7: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
8: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
7: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
12: Igen.
7: Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Tessék.
7: Itt egy, a Rákóczi Ferit van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
8: És ez nem számít zaklatásnak.
7: Így van.
8: Nagyon fontos információ.
7: Hogy vagy ma reggel?
8: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
7: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
10: De melyik az fontos? Nagylábúja.
7: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
8: Szexfüggő
7: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
10: És valaha mérnök volt.
7: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
12: Halló!
7: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
13: Én Magyar Géza vagyok.
7: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
13: Igen, miről van szó?
7: Csak szeretnénk megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
13: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
7: Na, miért?
13: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
7: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
8: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
13: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
8: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
13: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
10: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
13: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
7: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
8: És milyen mérnök vagy?
13: Igen. Tudod, ilyen műsor. Aha.
8: Milyen mérnök vagy? Gépész?
13: Híradástechnikai.
7: Híradástechnikai mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
13: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
7: aha, és a munkáról. És most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
13: Én most Nagykőrösön vagyok.
7: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
8: Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
13: Köszönöm szépen. Szép napot.
7: Hello.
10: Ciao.
7: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként
8: tényleg.
7: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
14: Jó, egy persze. Sziasztok!
7: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
14: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
7: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
14: Bankba dolgozom.
7: Bankba? Helyileg merre?
14: Budapesten.
7: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
14: Melinda, nem mondtam. Sziasztok!
7: Szia, Melinda! Csáó, Melinda!
8: Na, jól van.
7: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
14: Nagyon jó, köszönöm szépen.
10: Most nem vagy
14: bent. Munkával indul. Tessék?
10: Bent vagy a bankban?
14: Igen, dolgozom.
10: Milyen laza.
7: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
14: Igen, itt vannak a kollégák is.
7: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
8: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
14: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
7: Rendes bankosok vagytok.
14: Persze, természetesen.
7: Nagy lábújad meg van, Melinda, ez nagyon fontos.
14: Nagy lábújon, persze, miért ne lenne?
8: Nem, most egy olyan embert keresünk.
7: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jó kedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye a júniusi jó kedv?
14: Hát mi veletek beszélünk, persze.
7: Az nagyon jó.
8: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
14: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
7: Na
8: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetnél, a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
10: Annácska, vagy Annának, Laci?
8: Vagy Iszi, vagy... Anna.
14: Hát, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
8: Na jól van, akkor ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
7: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedv oka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
14: Mit csinálok? Semmit.
7: Ez a beszéd.
8: Ti az a fajta munkahely vagytok?
14: A magánéletem teljesen rendben teszik.
8: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
14: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
7: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
14: Persze,
7: jól van.
14: Van.
7: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
14: Persze, szoktanak minden nap.
7: Aha.
14: Amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
7: HO, hát a HO az, igen.
10: Nagyon
7: az.
10: Szeretek én is.
7: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
14: Igen.
7: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
14: köszönöm,
7: ott
14: köszönöm, nektek is.
7: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
8: Szia, Melinda.
7: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
12: Halló?
7: Igen, halló, jó napot kívánok. Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyevás Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
12: Igen.
7: Hogy hívnak? Szia.
12: Martin Tibornak.
7: Tibor, szia Tibor. Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
12: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
7: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
12: Székesfehérvár.
7: Fehérváron értünk el.
10: Pecsvédem.
7: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
12: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, a hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon
8: készülök. Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
12: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
7: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi mennyasszony, feszült.
12: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
8: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
12: Soroljam.
10: Jöhet, gyerünk.
8: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
7: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
10: Hogy az te... olyan szép, nem áll.
7: Szegény.
10: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
12: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
7: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
12: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
7: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
12: Két éve.
7: Ó, és...
8: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
7: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
12: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
7: Esküvő után. Aha.
8: Önkéntesen veszel részt ebben.
12: Így van, abszolút.
7: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
12: Balaton világos van lesz.
7: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. Ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Öztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
12: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
10: letegye a kis pénzeket.
12: De mennyasszonytánc, mint úgy arra kihagyjuk.
8: Egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
12: Így van, ide lehet utalni.
7: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbeküldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
15: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
8: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy hogy sikerült az esküvő.
7: Igen, ott lehet majd látni.
8: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
15: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
7: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó, van, és nagy szerelem?
15: Igen, nagyon nagy.
7: Hogy nem vágtad?
10: Igen, hallja.
7: Hallja a párod most egyébként?
15: Szerintem nem, mert nem szokott
8: rádiót. Retrót hallgat.
15: Igen.
8: Arra gyakorol.
7: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
15: 33.
7: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
15: Igen.
7: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
10: kilopja el a mennyasszonyt.
7: Azzal vigyázzatok az ilyen. Túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
15: Köszönöm.
7: Kitartás, erőt, és
10: leszel egyszer még szabad.
7: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Ciao.
8: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
7: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
8: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
7: Esküvő. Esküvő. Esküvő. Hát egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
8: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
7: Haló, jó reggelt kívánunk.
15: Igen.
7: Jó reggelt. Nagyon
8: jó reggelt, a szomszédban nagyon vannak kiabálnak.
7: Igen, zavarhatunk egy... Zavarhatunk egy pillanatra, hogy rádiós közjelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Ráskó Eszterrel.
8: És Sebestyén Balázsra.
15: Jó, de
10: kicsoda,
8: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
7: Ki a kolléga ott melletted?
8: Le, hogy már letetted.
10: Letetted,
8: kutya!
7: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
8: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
7: Nagyon keménybe
8: voltak. Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vissza kell menni a tüzépre.
7: Nagyon keménybe voltak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba. Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
11: Áfamentes napok a Terrakotta Csempe Centrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempe Centrum, Békés Csaba, Bartók Béla út 46-50. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
12: 25 éves a város. Vésztőfest a te városod fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városház előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soulwave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live diszkó Sterbinski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a te városod fesztiválja.
13: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
14: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
14: A

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Elstartolt a gyermekhorgásztábor Békésdánfokon, mediterrán életritmusra kezd átváltani a Balaton. Jó reggelt kívánok! A Rádió 1 híreit Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt házi orvosa, Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-jével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékesíti, az erről szóló szerződést pedig már meg is kötötte utódjával. Az érintett egészségügyi körzet jövője a legutóbbi közgyűlésen is napirendre került, amiről a Vármegyei Napilap is beszámolt. Itt elhangzott, hogy a praxist Medgyessy Erzsébet veszi majd át. A leendő Békés Csabai háziorvos jelenleg Orosházán dolgozik, de szorosan kötődik a városhoz, hiszen itt született és itt is érettségizett, diplomáját pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A szakember a gyógyítás mellett életmódorvosként is tevékenykedik, és kiemelten támogatja a betegek egészség megőrzését. Ennek jegyében Békés vármegyében elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábora Békésdánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla közösségi oldalán a helyi horgászszövetség. Nemes Attila igazgató megnyitójában a természet tiszteletének fontosságát emelte ki. A szakmai programokon elismert versenyhorgászok segítik gyakorlati tanácsokkal a gyerekek fejlődését. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a Rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, elkerüljék a nagy hőséget.
2: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása, leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk, Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok!
4: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
5: 4,50?
4: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, seggére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
5: Nekik vannak még álmai.
4: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyelt! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabiszültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatos folyamatosan dübörgött nekik a biznisz.
5: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, ugye az volt a címe. Hát ott ugyanez.
6: De megvalósította.
5: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
6: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénz tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetézni.
4: Igen, John Ericnek itt írja, itt ez a lap őt 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, oké, hogy 80 éves volt, egy lottónyertes felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
6: De azt látod, először
4: felfoghatatlan.
6: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell íratni, az volt az első ilyen beavatkozó eltartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, mit csinál, lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
4: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Tehát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
5: a kalandér,
4: csinálod?
5: Tökre igaza van.
4: Nincs mit vesztenem.
5: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár. Angliába.
6: 7 éve a Maldív-szigeteken.
5: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
6: De majd ez konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk.
4: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építjük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
6: Szerintem ő ezt már évtizedek óta álmodozott erről. Ez volt a nagy álma, hogy ő egy maffia vezér legyen.
4: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A KOSZT központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kannabisz volt, akkor tényleg kannabiszból nem szerzel ennyit. Tehát
6: nem,
4: itt ez valami brutálisat
6: meg
4: csinált.
6: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
4: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
6: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangster filmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
4: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
6: Netflix,
4: tehát fölépítették.
6: Netflix. Az egész Netflix.
4: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja. Tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehoz el jó tisztaságú amfetamin, nem?
6: Ez elég...
4: Ez hárman sokáig ülnék most otthon a
5: konyhai
4: eszközeivel.
5: Kezdem beütni, hogy amfetamin házilag.
6: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
4: Igen.
5: Ezt a lelkes.
4: Oké, okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
6: kataflám?
4: Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
5: diklofenák... De ezt nem tudjuk, hogy jó, működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
4: imádták.
5: Hogy csak...
4: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
5: Honnan... Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
4: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
6: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
4: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
6: Cukorsó és minden jó.
4: Cukorsó, egy pici élesztő. Egy pici valamilyen vegyszer. Csupa legális dologból lesz egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
6: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
4: Tehát ha bemegyek egy DM-be,
6: hát
4: vagy bemegyek egy...
6: Családból csináltak.
4: Hát, igen, egy DM-hez vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
5: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
4: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát
6: maga a diklofenák,
4: igen.
5: Veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
4: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
6: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, akkor legyen valamilyen hatás. Most érted?
4: Igen.
6: Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
4: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
5: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
6: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
4: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
6: Én is segítettem faternak sört főzni.
5: Na, ugyanaz. Na meg, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
6: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BM-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig Hát meggazdagodnak.
4: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre. És nyomozók is úgy álltak,
6: hogy... Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
4: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint, ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
6: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
5: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
4: A kisházban berakott egy ipari méretű.
5: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
4: Istálló is volt.
5: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
6: A rotakapa mellett tartom a
5: gyógyszerkészítőgépemet. Egy ipari méretű gépsor.
4: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát itt írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unoká is benne volt, akire ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
6: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
4: És meg is rajt.
5: VD40, összefogja, mehetünk.
4: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
5: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
4: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
5: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt
6: a... De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a négy ember lefotózó, azért nem ilyen mafia
4: gangster arcok. De Guy Ritchie
6: film. Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
4: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-én a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
6: Mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
4: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltnátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
5: óriás
4: biznisze?
5: Óriás lóvé reményében.
4: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
6: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műkörön bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
5: Szoríts ki a piacról.
6: De hogyan?
5: Eszter Körmök.
6: Astronails.
4: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
6: Szimmeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod át. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai. Nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
5: És egyébként tényleg?
6: De szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tamponhoz a megfelelő cucc, de...
4: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
5: Te lennél?
4: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki ott, nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
5: azért
4: X időre...
5: Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
6: E brutál.
5: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
4: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog
5: ja,
4: lenne.
5: Oké, csak én pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan
4: nem,
5: gazdag.
4: Nem, de én nem is arra gondolok.
5: Jó,
4: mi az, hogy megcsinálnál?
6: Arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
4: Igen, pont ezt hasonlatot tudnám mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
6: Hogy tudod, hogy menekül az emberek elől, aki így idejében nem kedvelek engem a rosszabb mixei miatt.
4: De valahol de tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna.
6: Zsül már csapágyasabb bólogatta magát a témában.
4: Zsül befoglalná.
5: Nem, Zsül túravezető lenne a Tátrában.
4: Egyébként abszolút.
5: Túravezető a Tátrában.
7: Én ott vennék egy hotelt.
4: Jó!
5: Oda jössz!
4: A kis lőrinc.
7: Vagy egy felvonót.
6: Az egész egyet.
4: Megvennék a Tátrát, mi?
6: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
5: Tiny house.
6: De a tiny house,
5: úgy hívják.
6: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
5: Jó meg van csinálva.
4: Kinyitom, gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
6: el, amikor... a legjobb vállalkozás.
4: Elmeséltem, azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
6: Nem,
5: ezt nem hallottad?
4: Nem ismered ezt a sztorit? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
5: A legnagyobb biznisz.
6: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
4: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
5: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
4: Azt nem tudtam, hogy azt nem
5: tudom.
4: Akkor
5: van egy csávó, aki szivat benneteket.
4: Hát nekem is így tűnik, igen.
6: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
4: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él X millió magyar. Úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondta, mondom, itt fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne boltban, és soha nem láttam vevőt.
5: De eladót se.
4: De eladó, az benne állt. Az volt? Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás
6: árájában.
4: És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
6: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
4: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szar helyen volt a bolt.
6: Csak a Fornettit miatt jártak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornettit ilyen bőröndökben?
4: Kis táskában.
6: Hoztam most négy bőrönd pizzát, egy
5: fahéjjel.
4: Voltam Londonban, munkaügyi központban. Mint vállalkozó el kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Én szeretnék fordítani nyitni
6: van. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
4: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
5: Nem is sikerült.
4: Nem is sikerült.
6: Tudom, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csokicsöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik nagy.
4: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
6: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
5: Hát kellett a jövőre gondolni.
6: Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma?
4: Tessék?
6: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
4: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli, egykor kiáll mindenki.
6: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék az utcán.
4: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránézi, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
6: Tudod,
4: mekkora biztos.
5: Álltak a pogácsát, csak száradtak.
4: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család egy hétig? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
6: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
4: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
6: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
4: Egy idő után nem néztem.
5: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
4: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
5: Szerintem jó.
6: Most írek, Eszter, bátorterenyén van Fornett is egy aranybánya még mai napig.
4: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csúrocsácskával, széttömik a hasukat, figyelj. Szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
5: Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
4: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
5: Szerintem jó.
6: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornett is egy aranybánya még mai napig.
4: Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt mondtam. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
5: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
4: De jól hangzik.
5: Ugye?
4: De jól hangzik. Köcsökölés
6: a naplementében.
5: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
6: De miért szóval sokkal jobban hangzik.
4: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
6: Egy vállalkozói géniuszt találtunk az SMS falon.
4: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
5: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
6: zabálják. Nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
4: Igen, mi volt?
6: Csimpanhuaink.
4: Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen.
6: Ugye? Etnikai puszi.
4: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt.
4: Óriási. Tehát négercsókot Sri Lankára, ez...
6: Példakép.
5: Egy milliárdossal beszélünk?
8: Ötletnek jó volt.
6: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
8: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
4: Mennyit adhatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
8: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
4: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
6: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
8: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
6: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
4: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
8: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs
4: létjogosultságot. Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
5: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
8: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
6: Ezt tettetek le házasságotokat?
4: Igen, a néger csók tett be.
8: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG business se csináljatok, mert az se jó.
4: Az volt a második?
8: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
4: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, Eszter.
8: Hello.
4: Imádom.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd!

0: online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
11: Áfamentes napok a Terrakotta Csempecentrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempecentrum, Békés Csaba, Bartók Béla út 4650. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
12: Nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 ezer forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 ezer forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akciók www.jola.hu. Szolnok, Csuka utca 1. Békés Csaba, Szarvasi út 24/A.
13: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül, átalakul a BRSS szakmai stábja, egyre több a munkagép az utakon. Zsíros András vagyok. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, már is mondom a részleteket. Nőtt az utasok száma a Békés Csabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A dokumentumban szereplő adatok miatt vita alakult ki a döntés

0: vállalkozók és a szolgáltató között. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak, írja a Beol. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly 8%-kal drágultak a jegyek, a járműpark pedig 8 darab újszerű, alacsonypadlós autóbusszal frissült. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a Békés Csabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. A klub utánpótlásából 3 edző távozik, helyükre pedig a korábbi válogatott Török Roland érkezik szakemberként. A fiatalok egészségéért és rehabilitációjáért új gyógytornászként Tóth Gréta felel majd a csapatnál. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon, főleg a Békés Csabáról kivezető Orosházi úton, de akár a nagyobb forgalmú főutakon is. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben, legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedés viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról, és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása, leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk, Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra.
2: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jó!

0: a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival! Ez a Best of Balázsék!
1: Best of Balázsék!
2: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Labban. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
3: Nagyon. Igen. Nagyon.
2: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
3: Júli?
4: Hogy... Ja. Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
2: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
4: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletek.
3: De itt ugye nem csak kajáról
2: itt van
3: szó, tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
2: Ők mindenre készülnek,
3: tehát, igen. Csomó minden.
2: Abban igazuk van, hogy a rendszereink nagyon sérülékenyek. Tehát, hogy egyszer ez elkezd bedőlni, akkor itt tulajdonképpen bedől minden. Tehát az ellátórendszer, az áram, a távközlési telekommunikációs cégek, tehát itt valami tényleg beütök rak, akkor itt minden bedől egymás után.
4: De ugye? Ezt nagy dobra vered egyébként. Nem kellene ezt tök titokban súnyogva
2: csinálni. Ők most szeretnének segíteni mindazoknak, akik háború szorongásban élnek.
4: Vagy akik még nem szorongnak eléggé.
2: Jó, tehát akkor mi nem gyűjtögetünk. Mi nálunk semmi
3: hát
2: nincs.
3: Nem.
2: Nálad
3: nem.
2: Van mondjuk egy kis alapkészlet.
3: Alapkészlet van, amivel egy évecskét lehúzol. Na hát, de az érted, az általános. Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit tenni.
4: Szerintem élesztőnk még bőven van.
2: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg, a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában,
4: tehát,
2: ahhoz,
4: hogy
2: hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
4: Hát a kert végében a tyúk, meg nő a paradicsom. Meg...
2: Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát az, hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
3: Csak azzal tudod, mi a baj?
4: Hogy azt
3: már, ne, hát egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt ha akkor kezded el csinálni, amikor
2: akkor
3: a harmadik világháború kitör, akkor pont egy évet várnod kell.
2: Igen.
4: Hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
2: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
4: mi a... gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan fel.
2: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
4: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
2: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni-amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
4: Offszert.
2: Offszer.
3: Nem rossz egyébként. Jó.
2: Van a listán offszer egyébként.
3: Víztisztító tabletta.
2: Víztisztító tabletta.
3: Van nekik?
2: Van vízszűréssel kapcsolatos dolgokat, fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, nagyon hogy bárhonnan jó. Tudnak ivóvizet
3: agregátor nyerni. Megfelelő üzemanyaggal.
2: 3 üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
4: Meglepődtem volna, ha
2: az is bent van. Az is bent van. Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, 3 üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
4: Valami telekommunikációs, valami bármi.
2: Tehát van az is, nagyon jó nyomomajtok. Kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
3: Síp.
2: Síp.
3: Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
2: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül...
4: A kommunikációs eszközök közül... Az előző válogatott meccsről.
2: A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
4: Szórakoztató eszközök például vannak?
3: Tehát szórakoztató játék.
2: Szórakoztató eszközöket én nem nagyon látok. Szórakoztató eszközöket.
4: Könyvek, PS és egyéb.
2: Nem. Ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyűjtő eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló. Vasrúd.
3: Ja, szikra.
2: Szikrához.
3: Gyártás.
2: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
4: Van egy szekrényük tele taplóval.
2: Tele van taplóval, így van.
4: Megszívja magát az nedvességgel.
2: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
4: Pince.
2: Tessék?
4: Hát szerintem kipakolták a pincét.
3: Sátor.
2: Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom, mi ez valójában.
3: De termotakarók.
2: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzokni, termopulóver, több célú kés vagy túlélő kés, fix pengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva,
3: fix
2: gyerekek.
3: Pengéjű.
2: Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bármilyen.
4: Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért, hogy túléljünk.
2: Töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok? Bedughatom valóban?
3: Egy kicsit a telefonot adolvasom híreket.
2: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
3: Ez egy óriási szorongás lehet.
2: Szerintem egy brutál szorongás.
3: Hogy minden napod az a...
2: Mire költsünk el 50 000 dollárt a hülyeségekre?
3: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
2: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát.
3: Patikába menni. Pozitív.
2: Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyújtó dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
4: IKEA-ba.
3: Néhány
4: illatgyertyáért.
2: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
4: Nem, Obi.
2: Te Obiba mennél. Obiba. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kerttel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
4: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
3: Hát igen, mert kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se. Tehát,
4: nézd,
3: hello.
4: Milyen szép ez a kertító.
2: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, okay, kimenne még patikába Lacin kívül,
3: az
2: tehát ki az,
3: otthon.
2: Aki... Patika az van otthon, tehát az meg van. Nyugtató szerek és ajzószerek is, minden.
3: Minden, amire szükség van.
4: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon, hogy az van, de akkor osszuk meg. Tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az IKEA-ba, Obiba, te mész a Decathlonba, Zsűl.
2: Te tessék, Zsűl, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
1: Élelmiszerbolt, és élelmiszerbolt. Utána visz az erdőbe, el, kész.
2: El az erdőbe, oké.
4: Okay. Én lakóautóért mennék.
2: Ez jó ötlet.
3: Hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívlátok.
2: Ez jó ötlet.
3: Tehát... Lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
2: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet
3: onnan.
2: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal?
4: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
2: Még van internet, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
4: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
3: Egy utolsó.
2: Ebben az olasz étteremben nagyon régóta.
4: A voltról.
2: Maga mindenki útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntést kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja, oké, okay, akkor...
1: Kaja, Obi.
4: De csak magára gondol.
2: De várjál, ha Obiba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obiba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrócod és tűzgyűjtésed.
1: Obi mellett van a kaja.
2: Obi, te keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
1: Ott van baltám, úgyhogy...
2: Oké. Okay. Senki nem egy dohányboltba? Feri?
3: Basszus.
2: Mi lesz a címmel?
3: Basszus.
2: Laci bevállalta a patika, mert ő hozza a dohányboltot. Oké, okay, várjátok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
3: Oké.
2: Okay. És a lakókocsi.
3: És a lakókocsi. Ezt jó? Nagy...
2: Juli halott.
4: Nem, Laci.
2: Juli elsőjtbúz, Juli fejbe lőtték, kilépett az utcára, kapott egy Juli, elkássolták az opi előtt.
4: Beleestem a kapába.
2: Áttoltak rajta egy beásra a kocsit. Anna, okos, várja, Anna, hova mennél, tessék?
5: Egy hotelbe. Egy nagy hotelbe
2: itt
5: mennék,
2: minket.
5: Mert ott minden van.
4: A jacuzziban ott.
2: Na ezt látod, nem jutott eszembe.
5: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, én onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
4: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
5: Betörném, Julikám, hidd el.
2: Te nem éreznél magad biztosan, mert te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
5: úgy
2: már
5: van.
2: Senki.
5: Végre.
2: Érdekes. Ez nem jutott eszembe.
3: Kimegy vetőmagért és csirkéért és marháért.
5: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmagért.
3: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani, mert a készlet, amit kiraboltunk?
2: Mezőgazdasági boltba menni eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan nem, kell nem, döntened, nem. Sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak.
3: És
2: mi van még?
3: Nekem trafik.
2: És még be tudsz menni dohányboltba a trafikért.
4: Benzinkút.
2: Horgászboltba kimenne?
3: Az nem rossz.
4: Egyébként
3: ötlet.
4: Meg nem rossz.
2: De hallgató érte, csak gondolkozom, érdekel minket, érdekeltek vagyunk, hogy mit hozol?
3: Halat
2: egyébként horgászni tudsz, várjál.
4: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
2: Igen.
4: Hát a környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
5: Időigényes.
2: Laci visszajönne a patikából, vagy ott megmurdálna? Szerintetek ő vissza se érne.
4: Tehát már
2: gyűlnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jönne, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
5: Csemegézne.
3: Küld egy képet.
5: Csemegézne.
2: Én már nem jövök vissza.
4: Én már jól vagyok.
2: Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Menjek vadászbolt és késbolt. Jó. Onnan hozza kell mindent, amit tudok.
3: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
2: Ütőképes a brigád, így együtt meg vagyunk.
5: És jöttök hozzám a hotelbe.
2: És elindulunk a lakókocsival. Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan lesz ott kajá?
3: Addig, amíg van kajája, addig megzabálunk mindent. Hotelbe. Aztán visszajönünk a lakókocsiba és tovább állunk.
4: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
5: Hát... addig eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog, na. És utána megoldjuk.
2: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova. Hát Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy. Balaton
5: üzemanyagod elfogy.
2: Balaton talán iható, azért az középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy, horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
3: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
2: Nem.
3: Senki nem.
2: De hát az Obiból hozunk már. Ki az Obis?
3: Juli, de ő halott.
2: Szerinted, de te várj, te halott vagy.
4: Nem, én élek. Hidd el, én kitolnám azt az agregátort.
2: Honnan? Te jönnél a körúton egy Obiból egy agregátorral. Én az a, hogy én nem ismerem meg a víztisztító tablettát. Tehát, hogy én engem elküldenétek.
5: Sajnos Laci meg nem lesz abban az állapotban, hogy megismerje.
2: Laci már ül egy körúti patikában, fúra betépe, matra készen, várjuk, hogy gyere a forcizűbe, itt vagyunk mindannyian, de Laci már nem jön sehova. Egy ilyen kibontott Xanax levél és Rivotril levél előtte, de már sehova nem megy.
5: Mondaná, hogy összeszedtem, de már nem tudom odavinni.
4: Az a baj veled, hogyha te elmennél a Decathlonba, akkor te ott köröznél az új rollereken meg. Dekázgatnál, meg leállnál pimpongozni.
2: Bali, hozd, ami van, várjatok. Nagyon nagy csatában vagyok. Nagyon nagy csatában vagyok magamban.
3: Igen, sokan írták, hogy a ízévese állnánk jól a fegyverrel, mert te bemennél, vennél egy ilyen kaliberű, de másféle lőszereket hozzá hozzá.
2: Valószínűleg elnézném. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet, ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk, hova megyünk?
3: Ha van horgászfelszerelésünk, irány a Balaton.
2: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
3: Ott mondjuk minden van.
4: Van halastó?
2: Hát
5: és
2: oda
5: betörünk, az állatok?
2: Oda betörünk, gyerekek, ott Habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
4: Milyen íze van egy zebrán?
2: nem tudom.
3: Érdekel? Hát ott már mindegy.
2: De hát megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk? Igen. Balatonra mennénk.
3: Igen.
2: És?
5: Én maradok a hotelben.
2: Akkor
5: én
2: itt szétesik a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből, itt már szétesünk.
5: Én élvezem a Four Seasons-t.
2: De vele, nincs áram a Four Seasons-be, nem nyílnak
5: nem
2: az
5: baj,
2: ajtók.
5: Nem baj.
2: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
4: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
3: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
4: Nem. Tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a leglelményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rámenős. Tehát
2: nem, együtt kell maradni, együtt kell maradni. Akkor a hotel... Közösen kell együtt maradni.
5: Mi jöttek a hotelbe?
4: Akkor a hotel parkolójában.
5: Tartjuk a védvonalakat, tehát ott az, mint a Walking Deadben. Figyelj, ott nagyon-nagyon nehéz, hogy ne jöjjön be más. Az egy külön tervezést igényel, hogy ne jöjjön be más.
2: Aha, tehát védenénk a hotelt, jó. Azt ír valaki, hogy a feleségemet ismerem, ő elmenne Körmöshöz. McDonald's-ba mennének sokan, aztán a kaják évekig elállnak, nem rossz ötlet. Tehát az a Mac-is burger, az 10 év múlva is egy Mac-is burger. Tehát az annyi tartósítószer vagy, nem is kell hűtőbe tenni.
4: Lenne egy olyan pont, ahol azt mondanánk, hogy megesszük valamelyikünket?
2: Persze!
3: Hát,
2: semmiféle érzelmi kérdés nem csak. De várj, élsz vagy halott vagy?
3: Hát most előbb ki kell nyírnod.
2: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghalt. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
4: Még azt mondom, hogy egyetek meg! Használjátok fel!
2: Sok vegetával!
4: Sokan dolgoztam ezért a combizomért!
2: Persze! Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
3: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
2: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát igazából teljesen mindegy, így is megeszünk. Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból. Most nincs itt, de azért most nincs itt.
4: Eszter biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
3: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
2: Fogsz egy teflont, hát megébész. Fogsz egy teflon sütőt, megébész. Pak, pak, pak. Hát azért szívósnak szívós.
3: Igen, de már rosszul lett.
2: Hát itt most mindenki közösségi adományon él, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
4: Ez
2: nem semmi személyes. Ne állj. Na, Deniz. Na, lakoma. Hát most mit tud csinálni?
5: Hát de most igaza van. Hát most napokig megvagyunk.
4: De úgy lenne
2: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
5: Nem, abszolút.
2: Kisorsolnánk?
4: Kisorsolnánk.
2: Zsűl halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki forszízünkbe üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába. Ki a patikába szanak, szóval nem szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
4: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
3: Hát Laci a gyógyszertárral.
4: Jó, Laci oda se ér.
2: Laci már nincs a csapatban, csak szólók ül egy körúti patikába, rommá szanakszózva, és várja végig.
3: Várja, még előtte ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szolos tévét, mert az neki kell.
2: Hol látták utára Lacit egy Médiumárban, egy 100 szolos cévét elrogolt?
4: Egy HDMI kábellel a nyakába próbálta feltűnni magát.
2: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányboltban kéne volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
5: És mondaná, hogy stílusos lelk, ezt a kis LED világítást még megcsinálom hozzá.
2: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
4: Feri.
2: Feri a csapat ellen fordulna?
4: Szerintem igen.
2: Igen? Szép, na tessék.
3: Ez igen. Na,
2: ez most kibukott. Ez fejtsük csak
3: ismereti.
2: Nem. Fejtsük egy kicsit
4: jobban. Azt gondolom, hogy a Ferinek nagyon hamar elunnád azt a fajta hozzá nem értést, tökölést, amivel mi tanúsítanánk.
3: Hogy jöttök, nem jöttök ki.
2: Szerintem hajnalra eltűnne. Tehát nem fordulna a csapat ellen, eltűnne.
3: De nem jó, hát a lakóautómban alszotok. Hát hogy az Istenbe tűnök el?
2: De nem, mert egy éjszakára megszállunk annál.
3: Bekempelünk
2: Annához a forszízünkbe, és hajnalban lenne, na jó, ez egy vesztes brigád, és menné vetőmagér valahova, érted?
4: De a Feri ezt nagyon hamar felismerni, ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
5: Igen, és na az jó, lenne a rossz döntés a Feritől.
3: De az élelmiszer készletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom, érted?
2: Bevonszolod a buszba?
5: Van már,
2: leütöd a Feritől. Hát már nem él, tehát őt elvinnéd?
3: Te nyugtad ki?
2: Én intézem.
4: A Balázs a piszkos
2: munkát. Ne fejtjük egy jól ennél, Bari, gyere, van egy kis piszkos munkát.
4: Feltűnöd a pólód ujját.
2: Úgysem vagyok semmire jó, ezt elintézem.
5: Hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
3: Jó, az egyik combját ott hagynám nektek.
2: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
4: Az a baj, egy idő után rettenetesen idegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
2: Valószínűleg igen.
4: Szerintem borzasztó. Tehát, hogy te átkapcsolsz szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
2: Egyébként valószínűleg nagyon örüljön. Egy stresszlevezető őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizáláson és viccen keresztül, persze.
3: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpántal fekete csíkokat húznál.
4: Ilyen napi változások, ezek stációk.
2: Most kimegyek, visszajövök. Jöttömre 5 nap múlva számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
4: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőbe kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
2: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az lehozná.
3: Egy pár napot azért áthúznánk.
2: Egy pár napot áthúznánk, igen. Aztán szépen elszédelegnénk, hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne. Hogy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigádot. Még Lacira elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő addigra már csutkára
4: sajnos. Nem, csak ott állnánk, és az hajd. Hajd a francba.
2: Engem innen ne vigyetek
4: sehova. Nézd meg, mi van a zsebében.
2: Vedd el tőle a szanakszót. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat. Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok, ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
4: Ékszert lopnánk?
2: Nem.
3: Mindjárt.
2: Nem.
4: De mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
2: Praktikus csak dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
5: Minden megtehető a hotelbe.
2: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekempel a forszízünkbe, ő onnan
5: ki nem jön. Rolex, ott fog ülni. 8 Rolex, kirámolná
4: minden. Az infraszaunában fog minket várni.
2: Ilyen lövig bámányos tépted.
4: Anna megeszi a beluga kamiát.
2: Végig ítélet van, ő még ül a infraszaunában, és forszízön és törölközőkben ezért bossa az arcát.
3: Szép kristály csillát.
2: Igen.
4: Nézi a fundagyban az eseményeket. Egy szávó Rinna könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
2: A Rinna könyv az velünk lenne, így van.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vegyes hozamokkal indult meg az aratás Békésvár megyében. Fiatalok szenvedtek balesetet Szarvasnál, járják az országot a NAV revizorai. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a betakarítás Békésvár megyében, a gazdák pedig a hőség és a szárazság miatt rendkívül vegyes hozamokat tapasztalnak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Bizottságának ülésén elhangzott, hogy a csapadék hiány már a napraforgón és a kukoricán is látszik. Eddig csaknem 200 viszmajor kérelmet nyújtottak be. Az őszi árpa aratása a végéhez közeledik, az átlaghozam hektáronként alig több mint 4 tonna. Az őszi buzza negyedét takarították be, a termés mennyiség a hektáronkénti fél tonnától a 6 tonnáig terjed, ami a rendkívül változó csapadék eloszlás következménye. Bár a hozamok elmaradnak a vártól, a búza beltartalmi értéke és minősége kifejezetten jó. A takarmányozásban is gondot okoz az asszály, a gyenge gyepszéna helyett egyre több helyen szalmát báláznak a gazdák az állatok etetésére. A magborsó ára a túlkínálat miatt tavalyhoz képest a felére esett. Áróba hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A BEOL úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők 2 embert könnyebb sérülésekkel, 3-at pedig kivizsgálásra a kórházba szállítottak. A baleset miatt teljes útzár volt érvényben. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádióknak Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: És most néhány szó az időjárásról. Hajnalban már volt egy kis eső, de ennek ma még lesz folytatása. Leginkább a délutáni órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra, de szinte egész nap kisebb-nagyobb mértékben felhős égbolt lesz felettünk. Békés Csabán legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A délutáni zivatarok idején hirtelen lehűl majd a levegő 21 fokra. Éjszaka pedig már 20 fok alá is benézünk. A folytatásban megszűnik a csapadék, de a szél még élénk marad, 30 foknál melegebb idő a jövő hét közepéig nem várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Közben találtunk egy kutatást, és ez így mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
6: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
5: Ezt inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden, az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
7: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
5: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
6: akkor jó,
5: meg,
6: akkor van remény.
5: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják jönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
6: Aha.
5: Na.
7: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
5: Életút fele.
7: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
5: 55-öt mondasz.
6: Én
5: aha.
6: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam.
5: 52-53.
6: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
5: Van, aki az életút
7: hosszabb.
5: Naposzolt
6: elveszett. Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
5: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
8: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
5: Mi ez a lábszak?
7: Mi ez a papucs?
5: Itt, te jó Isten. Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
7: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
5: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
7: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
5: korábbra hozzad egy kicsit.
7: Akkor ilyen 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
5: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még előtted az élet, munkahelyed van.
6: Hát akkor még hiszel magadban, tele vagy erővel.
5: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
7: Mikorra fogy el?
5: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
6: 8 éve fölfelé jövök.
5: Érzel?
7: 45-47?
5: 45-47, ez a számítás.
7: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
5: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
7: Inkább ez utóbbi.
5: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
6: erre? Benne van az elfogadás.
7: Az.
5: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
6: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
5: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ő ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
7: Én 46 éves vagyok.
5: De te is egy felfelévelő szakaszban
7: igen.
5: Vagy.
6: Miből látod?
5: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
6: Hogy honnan jössz?
5: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 méter felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
7: Nem, hát mondjuk mondok egy kezdek igazán elszomorodni.
5: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fönnőttek a gyerekek, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
7: Óriási.
5: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
7: Hogyne, persze.
5: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
7: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek ez... a dolgok, ezek, igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
5: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
6: Igen. Igen. Van egy csomó más
5: lennék. Bóbi sivatag, 3 éve, érted?
7: Angulatzavarok.
5: Angulatzavarok, erős izzadás.
7: Száraz a bőröd, hullik a hajad.
5: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
7: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
5: implantátumcsere.
7: Az. És látod...
5: hogy az implantátumot kifolyik.
7: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
6: Lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
7: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
5: Aha.
7: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
5: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
7: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek.
5: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
7: Amit teljesen elengedem.
5: Teljesen, te csontvitkulás.
6: Logo, tacskóbőr, minden.
7: Akármennyit kerázom.
5: Kinabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
7: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
5: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
9: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Ferivel vagyok ugye egykor.
5: Nem érzed az ungörbe aját?
9: Nem.
5: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
9: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
5: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
9: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező.
5: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Szóval bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
7: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
5: na, de akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
9: Nálunk most a munkás
6: ungörbe.
7: Neked van ungörbe, de a férfiaknak van ungörbe.
5: Nekünk az ungörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás?
7: Igen.
5: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ungörbe. Hogy
7: becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
5: De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
7: Mert addig fáradnak el.
5: Egy csomó 45-50 éves nő.
6: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves.
5: Sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
7: Mindenkinek nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami egyébként, amivel mi már rendelkezünk.
6: Jaj, Júli, hagyjad már!
5: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
7: Ezt remélem.
5: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
7: belőle. Most hány éves vagy?
5: Én 49 leszek 2 hónap
6: már
5: múlva.
6: Már ő kifele jön.
7: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
5: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
6: Hát 47 éves voltam.
5: 47 éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
7: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekébe csináltad?
5: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kell kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
7: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
5: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
6: Hát azt mondják rá.
5: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
6: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
7: Őszhajszálakat tépkedtél már?
5: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
7: De olyan...
5: Na, hogyha már mit akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
7: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
5: Az 47.
7: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
5: Ja, értem. Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
6: Fogjuk meg egymás kezét, szorítsuk meg.
5: Rátsuk ki egymást.
9: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész a gödörből,
5: kisagérkezel. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
7: 34
5: éves. 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
7: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
5: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok, de most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
6: Júj, de nagy váltás!
5: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
7: Valószínűleg nem ironizál.
5: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már dupla V, üvszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
6: Hát benne van.
5: Igen?
6: Benne van.
7: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
5: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
6: Süthet még a nap neked is.
5: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
7: Anna,
5: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
6: Neked el tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön, hadd szóljon.
7: Vigyél ide, merre veszem?
5: Semmi hát, gond. Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt van itt lehetőség.
9: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
5: Most aztán olyan kapós vagyok.
9: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is ölelt. Át is ölelt a
6: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
9: Én is az vagyok.
6: Te is?
9: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
7: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
9: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
5: Hoppá! Igen? Tényleg? Igen. Lidlibe
9: egy nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
5: És úgy volt az a tipi, az, az összenézés, ami lehetett
9: igen,
5: volna?
9: Volt. Igen, és igen? Akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
7: hogy mondjuk innánk
9: egy kávét esetleg, mit szólt.
5: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
9: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
5: Plusz, már hát ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
9: Van egy férjem, azért az is azért,
6: de hogy hozzá, aki szeretek. De legalább a összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
9: Nem.
5: De ott van a villanás.
9: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
5: Mit látsz?
6: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
5: Tudom, hogy csak a tenaléniért nyúltál. A felső polcon volt a tenaléni.
9: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
6: Ez az.
5: Vannal veszel.
7: De te is, aki azt mondta, hogy Juli, még bármi jöhet. Kézenfogva a menopauzával.
9: Jöttök ti még ide.
5: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
9: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
5: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Nem tudom, 30 pluszosként az úgörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
6: Ez az alja és innen föl.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kemping sátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
10: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
11: Áfamentes napok a Terrakotta Csempecentrumban. Itt a remek alkalom, hogy igazán kedvező áron vásárolj padlólapot vagy csempét. Most több mint 100 terméknél elengedjük az áfa összegét. Keresd a megjelölt termékeket az üzletünkben. Hol? Terrakotta Csempecentrum Békés Csaba, Bartók Béla út 4650. Bejárat a Vozárik és az Erkel utca felől.
12: Ahol a hagyomány életre kell, és minden csepp néz egy történetet mesél.
13: Július 4-én és 5-én újra megtelik élettel a Dobozi Kastélypark. Érkezik a 18. Dobozi Mézes Fesztivál.
12: Kóstolja meg a dobozi méhészek aranyló mézeit, fedezze fel a helyi értékeket, a kézműves sportékákat és a mézből készült finomságokat.
13: Hagyományőrző bemutatók, fogadhajtó emlékverseny, népi játszóház, főzőverseny, helyi művészeti csoportok és egésznapos családi programok várják.
12: A színpadon többek között Varga Viktor, Csocsesz és Herceg.
13: Méz süteményben, ételben, italban, méz minden mennyiségben.
12: Tartson velünk július 4-én és 5-én Doboz legédesebb nyári fesztiválján. Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
14: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul

0: Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, haladunk a hétvégénk felé, csütörtök van, az már egy kis péntek. Én Györke Attila vagyok, Balázsik Best of-ja után, igen, Attisék a stúdióban, szuper jó zenékkel, megszakítások nélkül.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1.
0: Tünk.
1: Mert Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nincs az a dögnagy kánikula, mint az elmúlt hetekben, ugye? Vajon mit csinálnak ebben az időben a Rádió 1 hallgatók? Érdeklődnék. Ki az, aki dolgozik? Ki az, aki pihen? Kinek játszom az igazi mai slágereket? Ti mit csináltok?
1: Autót szerelünk.
0: Azt lehet ilyen időben csinálni, sőt, ilyen időben kellemesebb. Az ország melyik részén?
1: Borsod megy a Miskolc.
0: Jó, hát akkor autószerelő barátaimra is gondolok, miközben válogatom a zenéket. Ezt imádni fogja mindenki, aki dolgozik.

0: get the party lit.
1: Itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Na hát, ahogy látom, nem csak az autószerelők vannak velem, hanem a lift karbantartók is. Roli legalábbis mindenképpen. Attisom, az én munkahelyem egy függőleges buszjárat. Folyamatosan fellejárok, és ti vagytok a stabil, állandó pont a munkanapomon. Köszi szépen ezeket a zenéket. Haj, Rolikám, ha tudnád, hogy liftezni fog az ütem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Park Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: everything.
1: Tonight.
0: Tonight.
2: Ez a rádió

az egyik turnézós időszakában évente több százezer kilométert repült, és ez hatalmas lelkiismeret furdalást okozott aztán nála. Egy jótékonysági szervezetet hozott ezután létre a környezetvédelem segítésére, és újra gondolta.

0: 24 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett. Egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina. 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: mindent beborító fondű szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
0: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
9: Július 2-3-4.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: fognak lebarnulni, leégni a rádió egy hallgatók. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kivéve persze, ha nem ott vannak, ahonnan ez a Viber érkezett. Sziasztok, a Maldív-szigetekről, Omádóról hallgatunk benneteket. Noémi, Levente, Peti, Zoli, Erika, Móni, Áron és Ádám. Hát ők is magukkal vitték a Rádió 1-et a nyaralásukra, tessék majd követni a példát. Mindenhol szuper jól szólnak az igazi mai slágerek mobilnettel. A hétvégén ráadásul már itthon is lehet majd szépen napozni, strandolni 30 fokban. Sok napsütés lesz, és végre nem kapunk hőgutát, lángosra várva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: igazi mai slágerek. Változatosan.
1: Szia kis, meló közben hallgatlak titeket, buszozok, Tomi a nevem.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igaz.

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Folytatom most BB Rexával, aki jelen pillanatban is koncertezik, és hozzánk legközelebb Szlovákiában lép majd fel egy fesztiválon augusztus legelején. Szóval BB Rexa most nem beszél. A barátaival sem, a kollégáival sem. Ő nagyon figyel a hangjára, és a turnék alatt silent módban van, repülőüzemmódban, teljes csend, hogy estére bírja a koncertet. BB Rexa következik. New Religion. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minionok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázó kis lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minionok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönség kedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Stílusváltás a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, közöttük nagy Rádió 1-es klasszikusok is. Délután 5-től pedig ma is 2 órás a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, Juhász Gergő mellett Jauri lesz a DJ. De mint hallható, most sem fogunk

0: Ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Daily Mix Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az es csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Július 26-a és július 15-e között a Hunyverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Hunyverzum közösségi média felületeit.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kedned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
9: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba. Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
10: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfe.hu.
5: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Emelkedett a Békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Árokba hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A Beol úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők két embert könnyebb sérülésekkel, hármat pedig kivizsgálásra a kórházba szállítottak. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a Békéscsabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. Csapadékkal érkezik a lehűlés Békésbe, napokig nem lépjük túl a 30 fokot.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
5: Rádió 1!
8: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek, július második napján is a Daily Mixet hallják velem Oszival. Jönnek az igazi mai slágerek egy órán keresztül mixben, csak hogy jobban menjen a meló. Ha dolgoznak, kitartást, ha úton vannak, vezessenek óvatosan. Ray Dalton újdonságát hozom most itt a Blood Running.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió Egyenlők és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek, 3 perc és fél 1. A Városházi Esték ma esti programját ajánlom a figyelmükbe. 20.30 Tolvék és Csabán a Városháza díszudvarán. Jaj, Nagyi! Komédia lesz látható az Orlai produkció előadásában. Várják önöket, kellemes időtöltést hozzá. Most pedig folytatjuk a Daily Mixet Taylor Swift igazi mai slágerével itt az Opalite.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, egy mai véradást ajánlok a figyelmükbe, amely délután 2-kor indul és este 6-ig tart majd Békés Csabán a területi vérellátó intézetben várják a véradókat. Most pedig Alex Kenji újdonságával pörgetjük meg a délutánt itt a Bumble-t.

0: igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyenlőség és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok, a Daily Mix-et hallották velem Oszival, mindjárt megyünk is tovább, jön a Wonderful Life. Az infók után a Hertz és a Purple Disco Machine közösét hozom, aztán természetesen ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba. Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
1: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Oszival!

Rádiózi, mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 7 perccel 13 óra után a Gyulai Nyári Korzó következő programjait ajánlom a figyelmükbe. Ma 19 órától közös festés lesz a József Dezső alkotótábor tagjaival a Szent Miklós Parkban, a Rondella teraszon pedig Marching Jazz Band, majd Borsodi Blues Kollektív várják önöket. Most pedig Lady Gaga igazi mai slágerét hozom itt a 104-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en 2 perccel fél kettő előtt ellátogatunk a Munkácsy Mihály Múzeumba, ugyanis különböző kiállításokkal várják önöket. Ványai Inez és Görgényi Tamás időszaki kiállítása augusztus 30-áig látható. Ezen kívül továbbra is várják önöket az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítással. Kellemes időtöltést kívánok a programokhoz, mi pedig megyünk tovább itt a 104-en. Kygo és Mari Public közös igazi mai slágerével, ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 8 perccel járunk fél kettő után, amikor is Oszlácsoszi Norbert a mai napra búcsúzik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Itt van Sam Felt tökéletes újdonsága, Heart Like Mine, majd jön még Taylor Swift, Loi, Tiesto és Eva Max, valamint a Maroon 5 is, szóval a nagy kedvencek maradnak, én pedig holnap délben jövök. Köszönöm, hogy velem tartottak, minden jót!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békéscsaba. Magyarország legkedveltebb Ford márka

0: Savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
1: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: 25 éves a város. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városháza előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soul Wave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live diszkó Sterbinski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja.
3: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
4: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
6: Köszönjük!
7: Rádió 1!
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
7: Rádió 1!
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Jó napot, Áron vagyok, Tatáról telefonálok. Én csak azt szeretném, hogy mindenkinek legyen ma tökéletes napja. Köszönöm!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Marcsi kérdezte SMS-en, hogy bár nem nyaral, mert dolgozik könyvelő, de el tudnám-e fejben őt juttatni egy őrült nagy partival,

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a foci BB ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-ad döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre. Hajnali 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást okozhatnak nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja: július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Sziasztok! Mindenkinek jó nyaralást, szép nyarat, sok élményt és jó szórakozást kívánok! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

Na váltsunk stílust, itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexával folytatom, akinek a dalai eredetileg sokkal sötétebb, melankólikusabb verzióban születnek meg. Imádja azt a stílust, aztán barkácsol később belül rádióbarát popslágereket. Na mondjuk pont ennél a dalnál nem így volt, mert hogy az alap ugye adott volt a Fadelessnek köszönhetően. Bibi Rexa, New Religion, a rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 14 óra 52 perc közlekedési információ. László szólt, Budapesten látott balesetet az Oktogonon. Mentő, tűzoltó, minden. Úgyhogy aki a környéken autózik, torlódásra, lassú haladásra számítson. Köszönjük az infót, jöhet még a forrodrot 20-as 311-111 SMS telefon Viber. És most...
1: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
0: A kassza sikerek mellett különlegességek, művészfilmek és dokumentumfilmek is a mozikban ezen a héten, például a Találkozás Buddhával, ami egy vadonatúj lenyűgöző dokumentumfilm, a tibeti buddhizmus legendás vezetője a 16. karmapa életét és örökségét mutatja be. Betekintést nyerhetünk egy olyan különleges világba, ahol a keleti és időtlen bölcsesség és a modern nyugati kultúra összeér. A filmet soha nem látott archív felvételek, izgalmas interjúk és zseniális magyar animációs betétek teszik kihagyhatatlan élménnyé, a készítők pedig azt ígérik, hogy a filmmel elutazhatunk egy olyan világba, ami garantáltan átértékeli mindazt, amit a tudat szabadságáról gondoltunk.
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készletereig tart.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: What's wrong with me? Why do I feel like this?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Stílusváltás, az olasz house egyik nagy neve Alex Kenji érkezik, aki szeret klubokba járni, hallhatta már nagyon sok.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szép napot, nagyon jók a zenek, köszönöm is, hello!

Mindketten nagyon várjuk a hétvégét. Ő az esküvő miatt, én meg a nyaralás miatt. Szombaton indulunk Bibionéba. Üzenem Taylornak, én vagyok a jobb. Imádlak, Lilko! Kitartást akkor neked szombatig, aztán meg jó pihenést, és hát persze, hogy leadom akkor a havercsajod egyik aktuális sikerét. Opel Light a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között.

0: hol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Gollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: és marad az erősebb szél is, 30 fok körül alakul a csúcs. Sőt, a szombat gomoly felhős, a vasárnap fátyol felhős lesz, a szakik szerint a hőmérséklet pedig marad ugyanennyi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett. Egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina. 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egységben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen!

0: Lidl fontok. Szkennerben Lidl puszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
4: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Vegyes hozamokat hozott a betakarítás kezdete Békésvár megyében a tartós hőség és a szárazság miatt. Az őszi árpa és a búza mennyisége elmarad a vártól, de utóbbi minősége a magas beltartalmi értékek miatt kifejezetten kedvező. Nyugdíjba vonul a Békéscsabai Jaminai Körzet házi orvosa Falóhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be a pályafutását. A praxist Medgyessy Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. A Szegeden diplomázott új doktornő jelenleg orvosházán dolgozik és elkötelezett az egészségmegőrző programok mellett. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábor a Békés-Dánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla a közösségi oldalán a Helyi Horgászszövetség. Nemes Attila igazgató megnyitójában a természet tiszteletének fontosságát emelte ki. Csapadékkal érkezik a lehűlés Békésbe, napokig nem lépjük túl a 30 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Csak ez most már tényleg hamarosan eljön. De akkor most, tessék velem jönni! Fejben mindenkit oda varázsolok a nyaralására, mert hogy ez a külföldi beach clubok egyik kötelező darabja. Hearts Like Mine!

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Hennitől tudom, hogy volt egy baleset Budapesten a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi út előtt. Fecó szintén Budapesten látott balesetet az ajtósi Dürer soron a Dózsa-György úti kereszteződés után. A monogrammal szólt valaki, hogy kis busz gyulladt ki az M31-esen, az M3-as felé haladva, a 3-as főút és az autópálya csomópontjai között. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek ezekkel a zenékkel. Autós barátaim, nagy fütyülés!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minyonok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázó kis lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minyonok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönségkedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelőműhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez a rádió, egy 16 óra 40 perc közlekedési információ. Karesz szólt, hogy baleset volt Budapesten a Szent István körúton, a nyugati tér előtt nem sokkal. A Jászberényi úton is baleset volt Budapesten, a Kozma utca előtt, ezt Erika írta. És nemrég megtudtuk, hogy az Ajtósi Dürer soron is baleset történt sajnos a Dózsa-György úti kereszteződés után. Tűpontosan 5 órától Juhász Gergővel és Jaurival indul a 2 órás Live Mix Summer Edition. Addig is jöhetnek az infók, a közlekedési hírek is, SMS-en, telefonon, Viberen.

0: Foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a Foci BB-n ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-at döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre.

0: 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást okozhatnak nekik.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletel cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyerj S-Budzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 13-án a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Jegyek a filharmonia.hu-n.
14: Nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akciók www.jola.hu. Szolnok, Csuka utca 1.

0: 5-én doboz legédesebb nyári fesztiválján.
1: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfl.hu.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Emelkedett a békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Árokba hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A Beol úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők 2 embert könnyebb sérülésekkel, 3-at pedig kivizsgálásra a kórházba szállítottak. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a békéscsabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. Csapadékkal érkezik a lehűlés Békésbe, napokig nem lépjük túl a 30 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
6: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Jaurit is felavatjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Hello Jauri!
7: Hello Geri, szép délutánt kívánok mindenkinek!
6: Úgyhogy neked is 2 teljes órád van ma a lemezjátszói mögött. Isteni az idő, isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Kezdjük el!
7: Így van, és egy nagy közönség kedvenccel kezdünk. Ray és a Where's My Husband itt a Rádió 1-en, természetesen a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk ilyenkor napközben, egy fontos közlekedési info. Műszaki hibás autó miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé, a 38-as kilométernél Bicskénél a belső sávban. Rendőrök már a helyszínen, mindenkinek jó utat üzeni, Peti, nagyon szépen köszönjük. Egész héten nagyot mennek a DJ-k nálatok délután, nagyon odarakják a szetteket, üzeni Csabi. Csabi, nagyon köszönjük, egyetértek, a World is már Radio Show DJ-i értik a dolgukat.
1: Köszönjük szépen, így a többiek nevében is.
0: Így van, és ne felejtjétek, hogy ma este 8-kor megnyitja a kapuit a Rádió 1 Stage, méghozzá a Dunapart Festen Ráckevén. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát 20:00-tól ma már ott indul a buli a Loving Arms-szal, aztán jön még Metzger Viktória, a Diszkósít, valamint Christopher, ez tehát a mai menü a Dunapart Festen Ráckevén a Rádió 1 Stage-en, te pedig a hétvégén a Prodigy után fogsz játszani Sopronban.
1: Így igaz, ugye szombat éjszaka, ha minden igaz, akkor vagy fél egytől, vagy egytől, attól függ, hogy mikor tudnak lepakolni a srácoknak a lepakoló emberei. Meg hát én is leszek a Dunapart Festen holnap éjszaka 2-től, úgyhogy valahol találkozzunk.
0: Egymást érik a fesztiválok egész nyáron, nagyon örülünk, hogy velünk bulisztok jó sok helyszínen, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan hallgatok minket, ma is lendülünk tovább.
1: És egy olyan dallal megyünk tovább, amit 2020-21 környékén nagyon-nagyon sokat játszottunk itt a Rádió 1-en, az Fred Again és a Viva Last Dancing, és ezt már csak itt játszom a rádióban, de nagyon-nagyon jó. Ja, meg a sütögetéseken. Na indulunk is, Rádió 1 Live Mix.
2: Space we've lost.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most Jaurit mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, Via Reggio-ból hallgatom a Live Mixet. Nagyon jó a műsor, és imádom, hogy most már két órán át tart. Üzeni Joci, nagyon szépen köszönjük. És hát Joci egy képet is küldött nekünk. Gyönyörű a tengerpart, rengeteg napozó ágy, rengeteg napernyő. Hú, de szép helyen vagy, Joci.
1: Igen, nagyon jól néz ki. Én is, hát nem azt mondom, hogy zenélés helyett, de mondjuk után nagyon szívesen lennék én is egy tengerparton.
0: És ugye Olaszországban te voltál nemrég fellépni egy fesztiválon.
1: Igen, egy pár héttel ezelőtt. Hát ott jó volt, bár ott egyébként nem tengerpartoztunk, mert ugye Velencénél voltam, ott inkább városnézés van, meg medencézés, úgyhogy az viszont nem volt rossz.
0: Apropó fesztiválok, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén este 8-tól a Loving Arms lemezjátszói mögött, tehát a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu, úgyhogy mostantól kezdve Ráckevén is bulizhatunk, fesztiválozhatunk együtt, te pedig itt majd holnap leszel.
1: Így igaz, péntek este 2-kor fogok kezdeni, úgyhogy ha minden igaz és jól láttam, akkor én fogok zárni, úgyhogy egy picit, vagy nem is kicsit, de keményebb zenékre lehet tőlem számítani.
0: Nagyon helyes, Jauri tehát a lemezjátszói mögött ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Megyünk tovább.
1: Így igaz, Camelfett és a So Good itt a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz nálunk egész nyáron Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Jauri. Jauri elképesztően jó zenéket játszik, jó a műsor, és örülök, hogy már két órás, üdvözlettel a Váltós.
1: Köszönöm szépen, kedves Váltós. Igen, így egy ilyen kicsit meghosszabbított térben bontakozhatunk ki, főleg ez ilyen nagyon lágy rádiós dalokkal, úgyhogy... Örülünk, hogy tetszik nektek.
0: Élvezni fogjátok a következő 60 percet is. Jaurival maradunk mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza élőben. Jó?
1: Igen. Jövünk vissza, gyertek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzön grillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg. Már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kemping sátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és... és a Prodigy. Sopronfest.
17: Július 2-3-4.
18: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
20: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
21: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Új fejezet a spórolásban.

0: nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Ofotért.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
5: Nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akciók www.jola.hu. Szolnok, Csuka utca 1. Békés Csaba, Szarvasi út 24 per A.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
7: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
3: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mi.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Vegyes hozamokat hozott a betakarítás kezdete Békésvár megyében a tartós hőség és a szárazság miatt. Az őszi árpa és a búza mennyisége elmarad a vártól, de utóbbi minősége a magas beltartalmi értékek miatt kifejezetten kedvező. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet házi orvosa Falóhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be a pályafutását. A praxist Medgyessy Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. A Szegeden diplomázott új doktornő jelenleg orvosházán dolgozik és elkötelezett az egészségmegőrző programok mellett. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábor a Békés-Dánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla a közösségi oldalán a Helyi Horgászszövetség. Nemes Attila igazgató megnyitójában a természet tiszteletének fontosságát emelte ki. Csapadékkal érkezik a lehűlés Békésbe, napokig nem lépjük túl a 30 fokot.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este hat. Hello mindenkinek, mi még mindig mixelünk, két lemezjátszóról szól nálunk az élőadás. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Magyarország legjobb DJ-vel várunk titeket minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép délutánt mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha hazafelé mentek, isteni zenékkel kísérünk el benneteket. Ha pedig nyaraltok, hát akkor is egy igazi álom lesz. Ez a következő egy óra, menjünk bele.
1: Ed Sheeran és tőle a kamera, ráadásul Thriller remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. Na, let's go!

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Gyauri! Gyauri! A házigazda Juhász Gergő!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán keresztül mixelünk. Közlekedési infók jönnek. Sajnos nincsenek jó híreim. Kamion és autóbusz karambolozott a 81-es főúton Kisbér és Mor között. Mind a két irányból óriási a torlódás, és megerősödött a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es közös fővárosi kivezető szakaszán. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Jauria lemezjátszói mögött élőben a Prodigy után fogod csinálni az N-show-t, majd a Sopron Festen most szombaton.
1: Igen, és már nagyon-nagyon várom, készülök is rá. Azon gondolkodtam, hogy nagyjából az ő erájukból fogok hozni egy csomó zenét, de hát azért egy kicsit keményebb és gyorsabb változatokban. Úgyhogy remélem, hogy sokan jöttök, akik bírjátok a keményet és gyorsat, mert abból nem lesz hiány.
0: Ez nagy lesz, és gratulálunk azért a Prodigy után játszani. Az tényleg óriási menőség. Na menjünk közben tovább.
1: Így igaz, Jennifer Lopez és David Guetta közösével megyünk Save Me Tonight itt Rádió 1-en. I'm looking for

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, átálltunk nyári időszámításra, mi is az a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-i már 2 órában, és ilyen egy tökéletes nyári sláger 2026-ban, ez volt Alex Kenji és a Bumble. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Jauri, kinek drukkol a VB-n, kérdezi tőlünk a Viberen Edusó.
1: Hát... Úristen, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Megraktam még az egész elején azt, hogy a brazilok fognak nyerni, úgyhogy a fogadás aha. miatt nekik. Egyébként meg így a Ronaldo miatt a portugáloknak. Nehéz, de viszont a francia csapat az meg brutál erős, elképesztő. És nagyon jó nézni őket, szóval annak is, hogy ők meg minden tovább jussanak, csak hát ugye pont egy ágon vannak a portugálokkal is, aha. meg a brazilokkal is, szóval nem tudok válaszolni egyébként.
0: Nagyon jó meccsek jönnek innentől, ma még ugye lesz Spanyolország, Ausztria összecsapás, aztán pedig Portugália, Horvátország, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy újabb rövid hydration break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza Jaurival élőben, jó?
1: Így igaz, meg kamráddal is, ezzel a dallal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba. Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
5: 25 éves a város. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városház előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soulwave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live diszkó Terminski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja.
6: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a hozzád legközelebbi plazmacenterben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
7: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Kis László, a Hunrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója itt van velünk. Laci, jó reggel,
9: ciao. Hello!
10: Jó reggel, sziasztok!
8: Na, hát emiatt a Hold kráterek miatt hívtunk.
10: Barlang!
8: Vagy Hold Barlang!
10: Szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatásra, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyított léte.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nyár van, buli van, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, én már 2 órában mixelünk, ilyenkor hétköznap délutánonként. Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon örülök, hogy 2 órában megy a Live Mix, üdvözlettel Attila.
1: Mi is üdvözlünk téged, és örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Hello Jauri, hello Geri, még Krétára is elhoztalak titeket a nyaralásomra. Köszi nektek a jó hangulatot, üdvözlettel Hanna. Hanna még egy videót is küldött nekünk a szállodai szobáról, ott egy jó GBL, és pörög a Rádió 1 Live Mix.
1: Zseniális, úristen. Gyerekkoromban szinte minden nyáron Krétán voltunk, vagy Rodoszon. Fú, de jó, hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyi görög szigetre elmentünk. Mondjuk ez csak 2, de mentünk még többre is. Hála ég.
0: De jó, és hogyha még legjobb. Nem nyaraltok, és bulizni, fesztiválozni van kedvetek, ne feledjétek, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, este 8 órától a Loving Arms-a lemezjátszóknál a Rádió 1 stage-en, aztán jön még Metker Victoria, a diszkósít, valamint Christopher, még egyszer mindez tehát a Dunapart Festen, Ráckevén, a Rádió 1 stage-en ma este, itt a Rádió 1 stúdióban pedig Jauri élőben a lemezjátszói mögött még jó 10 percen keresztül, úgyhogy jön a finálé.
1: Így igaz, Alex Verennel, és tőle jön az Ordinary, ráadásul Jesse Block remixében. Ahogy a Geri mondta, itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is!

0: Hugel, Ultranate, Imel Angel és a Move Into The Sun a jelenlegi Beatport number one itt a Rádió 1-en, és hát Jaurit is felavattuk a két órás Rádió 1 Live Mixben, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hogy érezted magad nyáron, jó időben, két órán át nappal?
1: Abszolút jó volt, mondjuk itt a klíma, hát az, a klímát a Geri általában úgy csapatja, hogy nem érzed, hogy nyár van-e, vagy tél, mert inkább úgy érzed, hogy tél van.
0: Igen, mintha nem lenne holnap, úgy csapatom a kért.
1: De semmi rossz, mert legalább itt fel tud frissülni az ember.
0: Az, hogy csak most szólsz. Jauri.
1: Alulöltöztem az a helyzet.
0: Zseni volt az elmúlt két óra, nagyon-nagyon köszi. Elindult a Dunapart Fest Ráckevén, ma este 8 órától indul a Rádió 1 Stage, reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk ott a következő napokban. Neked milyen lesz ez a következő néhány nap?
1: Na hát igazából maradok veletek, már mint abban a tekintetben, hogy a Rádió 1 Stage-en fogok én is zenélni Ráckevén, ugye holnap hajnal 2-től, és a Sopron Festen pedig majd szombaton a Prodigy után 1-től.
0: Ami egy óriási menőség, nagyon sok sikert.
1: Igen, igen, nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk, addig is csodaszép hetet, hétvégét, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Várom a kéréseket, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bull Max, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
3: Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható.
2: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
6: A Praktikerben.
5: Júliustól.
6: Júliustól.
5: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kivercsalásokkal szemben. Látogass el a

0: 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen az Almáskerti Ipari Park 7 szám alatt. Ford Hovány Békés Csaba, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Emelkedett a békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Árokba hajtott és oszlopnak ütközött egy személyautó Szarvas közelében a 44-es főúton. A Beol úgy tudja, a járműben 5-10 éves fiatal utazott, akik közül a mentők két embert könnyebb sérülésekkel, hármat pedig kivizsgálásra a kórházba szállítottak. Komoly szervezeti és személyi változások kezdődtek a békéscsabai női röplabda csapatnál a bajnoki szezon zárásával. A sport stratégia fejlesztéséért ezentúl Jámbor Viktor felel sportigazgatóként, írják honlapjukon. Csapadékkal érkezik a lehűlés Békésbe, napokig nem lépjük túl a 30 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint én vagyok az éterfutár. Halló, halló!
1: Sziasztok, Bigi vagyok. A Dracula című számot szeretném kérni a kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartást és jó munkát, mert nem sok van hátra.
0: Ők mivel foglalkoznak?
1: Most éppen mezőgazdasági munkában vannak, és egy defektet próbálnak megoldani.
0: Jaj, hogy bírják a nagy meleget?
1: Szegényeknek pont az egyik gépbe tönkrement a klíma, úgyhogy nehézkesen, de nagy erővel és kitartással csinálják.
0: Jó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Megy. Szia Mátyás, neked milyen napod van?
1: Szia, nagyon szépen köszönöm, szuperül telik, éppen horgászunk kint a betontavon.
0: Milyen a kapás?
1: Hát eddig nem sok, de alakul, jó lesz ez.
0: Hol van ez a betontó?
1: Ez 60-tól nem messze, talán 1-2 kilométerrel utána.
0: Ott most milyen az idő?
1: Ú, szuper, süt a nap, tükör, víz van, minden oké.
0: Ezt akkor meg is támogatom, köszi szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Szemfeltől szeretnénk kérni a legújabb számát.
0: Akkor már jön is a Heart Like Mine. Ez egy Coldplay feldolgozás. Rosalinnak hívják a vokalistát, aki énekel benne. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó pecázást.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágát.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, minden este ott lesznek a Rádió Egy DJ-k, ma fellép a Lavingán, Smetzker Viki, a diszkós itt van, amint Christopher, start pontban este 8 órától, tehát még egyszer mindez a Dunapart Festen Ráckevén. Miki a vonalban, te milyen dalt szeretnél?
1: Hypaton.
0: Hypaton, nagyon jó, kinek menjen?
1: Fanninak, a páromnak szeretném küldeni.
0: Szól is nektek akkor mindjárt az Out My Head. És persze a további kéréseket is várom, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N-Show.

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Let's get down.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Edina, parancsolj!
1: Rédalton kérném.
0: És kinek küldjük? Ki kapja?
1: Gábor.
0: És ő kicsoda?
1: Az élettársam.
0: Rédalton és a Do It Again már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot és jó nyarat!
1: Sziasztok!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Győr Szemerei Tűzoltó Egyesületnek kérem Joel Corey-tól a Stay a Little Longer-t, mert minden évben első helyezést érnek el minden versenyen. Írja nekünk SMS-ben Hanna. Hát akkor gratulálunk nekik. Bálint is ezt a dalt szeretné, kinek menjen?
1: Kedves panomnak, itt mellettem, sofőröm.
2: De van Geri!
0: Hello! Jó a buli így hazafelé menet?
1: Persze, mint mindig, csak a szoki.
0: Csak a szoki, nagyon komoly. Mit üzentek egymásnak?
1: Nagyon bírjuk egymást, spanomnak üzenem, hogy sose hagyjon itt.
0: Ez a beszéd, hát akkor legyetek barátok még jó sokáig, Stay a Little Longer, Joel Corey és a Galantis zenéje nektek is pörög most itt a Rádió 1-en. Jó utat!
3: Köszi szépen!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Gyuri vagyok.
0: Hello, Gyuri.
1: Lédikolgától szeretnék kérni egy számot.
0: Kinek menjen?
1: A kollégámnak, Sofő

0: Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilivel, aztán pedig Joer Juniorral, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek szép nyárestét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Vegyes hozamokat hozott a betakarítás kezdete Békésvár megyében a tartós hőség és a szárazság miatt. Az őszi árpa és a búza mennyisége elmarad a vártól, de utóbbi minősége a magas beltartalmi értékek miatt kifejezetten kedvező. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet házi orvosa Falóhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be a pályafutását. A praxist Medgyessy Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. A Szegeden diplomázott új doktornő jelenleg orvosházán dolgozik és elkötelezett az egészségmegőrző programok mellett. Elkezdődött a nyár első gyermekhorgásztábor a Békés Dánfokon, 35 fiatal részvételével számolt be róla a közösségi oldalán.

0: Indulunk!
1: Disco!
2: Disco shit! Disco shit!
3: A Rádió Egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egy esti showja, a Diszkosít, méghozzá 3D-ben. Innentől kezdve egy órán keresztül a stúdióban, hát ott itt is egy órán keresztül. Egyébként 10 órától megintjük egy órán keresztül, csak akkor már Dunapart Fesztiválon. Szóval, Hanvai PG, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül köszöntünk mindenkit, és tényleg este 10-től ott leszünk a Dunapart Fesztiválon, előttünk már Rádió Egy DJ-k játszanak, hiszen Rádió Egy stage van, és Diszkosít lesz 3 órában.
6: Kevés és az egy óra, lehet, hogy a jövő hétre azért vállaltam be ezt az 50 órás Guinness rekord kísérletet. Egy biztos, ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai Pizs, és itt leszek ma este egy órában, este 9-ig.
4: Kezdjünk is még hozzá Alex Kenji fantasztikus latin slágerével, a Bambolé jó átiratával. Ez a Bambolé, ugye? Az hát, ez a Diszkosít. Jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő diszkósít a rádió, egyen Bárány Attila mixel, és itt van mai PJ Shane, DJ Junior, és 3D-ben vagyunk. Egyébként a Sorry az új dalunk hamarosan megjelenik, klip formájában is érkezik a német kiadón, már csak be kell fejeznünk tényleg a vokát, mert hogy ez egy cover song, és hát minden egyes vokál részletnek benne kell lenni, ami az eredetiben benne van, mi először nem így készítettük el, de most készül a végleges verzió, és ha ez megvan, a klipet is újra vágják, és onnantól kezdve jövünk vele.
1: Nem elfelejteni, hogy vég az adásra egy órával később kezdünk rá, Rászkevény, csak én mondom, hogy csak egy-egy órát fogunk játszani, de ott leszünk mind a hárman, szóval tessék megérkezni Rászkevényre.
2: Mielőtt tovább mennénk, gyorsan jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Ottók, Jenők, Manyik, Marciánok, Máriák és Odinok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Tamások, a Tomi Montana, Kis Antoán, Fedinec Pál, Bári Gergely és Mayer Balázs, Aka Kenguru. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Téged is Ottó. Mert hogy Ottó vagy. Nem Bárány, Attila Ottó. Én tudtam, látod? Én Gábor vagyok, te ki vagy még?
1: Én Péter Lóra, nekem hétfőn volt.
0: Lóra,
1: hétfőn volt a névnapom. Lórika, hát az a, tudja, a törzsi nevem. Jut eszembe a kenguru egyébként, hogy ott volt a születésnapomon, és annyira jó volt látni, csak nem 15 vagy 20 év távlatából, azóta nem láttam parti helyszínen. Imádom a csávot.
2: Jó, neki is üzenem, hogy meg fogom csinálni a volárét, jó? Most azonban a Dolce Vita érkezik itt a rádió, egyen a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak ma este játszunk, ugyebár diszkosít aktivizáció címszó alatt Ráckevén, hanem a hétvégén is mindenkinek lesz fellépése. Jó magam, Hanvai PG, szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel, Harkányban, utána pedig Ózzon.
1: Én pénteken Balaton fűzfőn pörgetek egyébként, bobozunk egyet, aztán szombaton pedig Club Speed Classic lesz Vinyl Session, azaz Bakelitről toljuk majd a régi 95-ben indult klub kedvenceit, a Küllel meg a Schulzal naplementében délután 4-től este 10-ig.
2: Remélem jó meleg lesz, 40 fokban szépen olvadnak
1: nem,
2: a lemezek.
1: Nem lesznek. Nem lesz annyira meleg.
2: Nem, eső lesz, jó.
1: Nem. Csak éjszaka lesz eső.
2: Éjszaka.
1: Te ilyen jó indulatú vagy, tényleg adott? Akarsz még valamit? Ja nem. Menj haza.
2: Mondom már is, jön Hugel itt rádió, legyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Jó, hogy beleszállt David Guetta, de nem kellett volna. Márhogy ez a további ének. Maradjunk annyiból, hogy ez a dal úgy, ahogy van. A Shine szól a diszkosítben, de persze Beast & Shell-ben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti a stúdióban velem, mellettem Hanvai Pécsi DJ Junior válvetve.
1: És nagyon várjuk már ezt a bizonyos Dunapart Fesztivált. Egyébként Ráckevén a Kis Duna partján található ez a bizonyos helyszín, ahol egyébként van nagy színpad, és külön egy Rádió Egy Stage. Tavaly már játszottunk ott, akkor kezdtük. Ugyanígy egyébként 3 órában voltunk tavaly is, csak mondom nektek.
0: Én tudom.
1: Ha van hiányérzet, akkor ne legyen.
0: Rockot, most is lesz.
1: Igen, igen. Nagyon jó, most nem jön öcsém, nem kell rock. Nem kell rock. Viszont ez fontos, hogy kicsit warm-up-szerűt játszálnak, nagyon örülnék.
0: Semmiképpen.
1: Nem tud.
0: Üzenem, bocsánat. Tehát, hogyha 55 perces műsorban 35 szám fér, akkor minimum 40-et fogja.
1: Az engem nem zavar, hogy sokat játszott, csak ne küld szét a bulit. Ez a lényeg. Nem tudsz mit csinálni ilyen. Én nem is tudok ezt hozzászólni.
0: Nem is szabad ezzel mit kezdeni. Jó, megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között jön egy dal, a Midnight címmel, Hos és Jajaj, vagy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Minden esetre ez egy Essential Mix. Itt a Disco Shitben.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a Diszkosit Rádió Show, itt vagyunk veletek 20 éve, ebben az esztendőben is egyébként jó néhány klubbulink van, nyári rendezvények, tele vagyunk vele. Vannak olyanok is, amiről nem is beszéltünk, de lesz. Majd akkor mondjuk, hogy mi van, amikor ott vagyunk.
1: Pont ezt akartam megkérdezni,
0: akkor szembesültök vele.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy lehet arról beszélni, hogy ebben a hónapban még hol fogunk diszkozni ilyen Diszkosit címszó alatt, meg hát jövő hónapban?
2: Nem. A jövő hónapról nem.
0: A jövő hónapról nem.
2: A hónapról nyugodtan de beszél, is, de itt
0: több
2: most is. Nincs.
0: Több is lesz ilyen, de nem.
1: Több nem lesz, amiről nem lehet beszélni.
2: Nem, több lesz, augusztusban nagyon sok lesz, csak nem beszélünk róla. Na, megyünk tovább méghozzá DJ Twins dalával, ez egy ikerpár egyébként, két csajról van szó. Aránylag elég jó bukszák, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani már így 2026-ban, lehet, hogy nem. Minden esetre a Getting Hot egészen jól sikerült, biztonságban érkezik itt a Diszkosítbe.

0: Rádió egy csekik, az mai sláger, meg búcsúzunk ma estére, DJ Junior, Bárányatél és jó magam, Hanvai PG.
1: Do premier volt, van, lesz, játszom megint, mindjárt várják kicsikét, de most átadom a szót a Juniornak.
2: Nálam is lesz majd pénteken, amikor legközelebb mixelek itt a Rádió egyen, de ma gyerekek, ma este 10-kor indulunk a Rádió egy stage-en, Dunapart Fesztivál, diszkos itt lesz 3 órában, a Bárány kezd, aztán majd valahogy elosztjuk a Hanvaival, aztán egy-egy órát még, és természetesen hozunk mindent, ami diszkosítás. Én az a búcsúzom, hogy holnap este mixelek itt a Rádió egyen, és előttem még egyébként majd félig itt vagyok, félig ott, tehát félőben, ahogy szoktuk mondani, Balatonfűzfőn játszom majd Bobos Bulin, aztán szombaton Club Speed, Classic, Vinyl Session, délután 4-től este 10-ig ott leszek végig egyébként a Küllel meg a Schulzzal, és tényleg a régi Club Speed-es lemezeket fogjuk pörgetni, ahogy azt igazán régen csináltuk Bakelitről. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Süss fel nap, kívánom tiszta szívet!
2: Lesz, jó idő lesz, én már
1: megnéztem. Meg azt, hogy árnyékoljatok. Na, én meg azzal búcsúzom, hogy ma Ráckevel Dunapart Fesztivál, holnap Gyergyó, méghozzá egy privát buli szombaton I Love the 2000s Fesztivál Budapesten, és aztán onnan megyek Lellére, vasárnap meg lelépek, bár még bejövök ide a rádióba, hogy megcsináljuk a diszkosítet, de aztán utána néhány napra távozom az országból. A Plastic Funk és Toxic Joy közösével a Close My Eyes-al búcsúzik már a diszkosít

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bull Max, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Will Cox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Ráckevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey.

0: egyébként megyek tovább fellépni, úgyhogy ez már egy ilyen kis nyárias fesztiválszett.
1: Nagyon szép, és láthatjátok is Lilit mixelés és műsor közben a YouTube csatornánkon, az online felületeinken, SMS és Viber számunk 0623111111. Egy csomó isteni zenét szeretnénk nektek megmutatni ma este is, kezdjük el!
0: Csapjunk is bele, elsőként érkezik az Out My Head itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: World Is Mine Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

Péter este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lili élőben itt mellettem a stúdióban, a Dunapart Festen Ráckevén pedig már ezerrel megy a buli a Rádió 1 stage-en a Loving Arms-szal. Sziasztok, ez egy SMS, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, Regál Lilinek, imádom a Dreamin című számát, és különösen a dinnyelvű cicáját. Képzeljétek el, nekünk is van egy macskánk, és a múltkor megevett egy lepkét. Üdvözlete, János!
1: Azt hittem, dinnyét evett ő is. Köszönöm szépen, hát Gömbi mindig elviszi a show-t, egyébként most raktam ki vele nemrég egy videót, és rengetegen, több százezren nézték meg. Annyira cuki, mindig úgy tud puncsolni, tényleg, hogy elképesztő.
0: Imádjuk, érdemes megnézni ezeket a videókat Regál Lili online felületein. Milyen volt Spanyolország, milyen volt az ottani fellépésed, mesélj?
1: Képzeld, Geri, hogy még mindig nem tértem magamhoz. Óriási, tényleg amennyire profi volt ott az egész csapat, ahogy kinéz az egész klub, a hangzás, én tényleg tátott szájjal álltam ott, hogy te jó ég, itt fogok fellépni, ez most álmodok, vagy mi történik, és annyira jól sikerült egyébként a fellépés, hogy 3 nappal később újra zenéltem, mert a tulaj visszahívott, úgyhogy ez nekem abszolút egy életre szóló élmény volt, és hát azért mégiscsak Mallorca egy óriási bulisziget, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Bravo Lili, így tovább, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Érkezik a legújabb saját dalom, ami nagyon közel áll hozzám, hiszen én írtam a dallamot, a dalszöveget, tényleg szívem, lelkem benne van, nekem nagyon sokat segített ez a dal, és pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, hogy valaki mélyponton volt, és ezt a zenét hallgatta 2 héten keresztül, és úgy érezte, hogy meggyógyította ez a dal, úgyhogy az ilyen üzenetekért és pillanatokért éri meg dalt írni, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: World is Mine Radio Show.

lemezjátszók mögött. Regál Lili. Regál Lili. World is Mine Radio Show. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show élőben a Coldplay Klux című slágerére épült ez a zene. Sam Felt, Rosalyn és a Heart Like Mine, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig csütörtökönként két teljes órában. Hello Lili, még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Joel Junior is jön még 11 és éjfél között, és hogyha élőben is buliznátok a Rádió 1 DJ-kkel, megtehetitek, mert hogy ma elindult a Dunapart Fest Ráckevén, minden este várnak ott titeket a Rádió 1 DJ-k este 8-tól a Rádió 1 stage-en. Sziasztok, képzeld Lili, most te adsz erőt, hogy műkörmösként a saját kezem is elkészüljön. Puszi, nektek jó a műsor, Andi.
1: De jó, nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és hogyha kész vagy, végzel, ameddig én zenélek, akkor küld el nekünk foton.
0: Így van, megnéznénk. Lili, mikor lesz a Dunapart Festen, kérdezi Viberen Zsófi.
1: Hát most már csak egyet kell aludni, ugyanis holnap én is megyek, 11-től éjfélig leszek a Rádió 1 stage-en.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát ha van dal, ami Regán Lili szettjeiben, mind itt a rádióban, mind az élő fellépéseken kihagyhatatlan, na akkor mutatunk ezek közül egyet.
1: Ez abszolút igaz, nekem óriási gyerekkori kedvencem Chris Willis, és még mindig felfoghatatlan, hogy vele együtt dolgoztam, sőt, egyébként miután kész lett a Blue Heart, írt nekem egy üzenetet, tehát, hogy annyira tetszik neki ez a dal, hogy nagyon örülne, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni.
0: De jó!
1: Óriási dolog ez nekem, úgyhogy érkezzen a közös dalom Chris Willis-szel, ez nem más, mint a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili. World is Mine Radio Show.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Regál Lilia lemezjátszói mögött, és ez a dal is olyan, amit, hogyha meghal valaki, szerintem rögtön tudja, hogy te állsz a lemezjátszók mögött, csak te játszod ezt a zenét itt nálunk.
1: Ennek nagyon örülök, szeretem az olyan zenéket, amik így be tudnak ragadni, és hozzám kapcsolják. Szerintem ez egy elképesztően jó dal, nagyon-nagyon mély jelentéssel, és nagyon jó hangokkal.
0: Brutál jók vagytok, napközben mindig titeket hallgatlak, de nem gondoltam volna, hogy este is ilyen szuperül toljátok. Üdv egy új hallgató, Krisztina. Krisztina, hát akkor is te hozott a World is Mine Radio Show népes családjában. Esténként 9-től mindig ez van nálunk, amit most hallasz, 3 órában két rezidens DJ-vel, ilyenkor csütörtökönként például Regan Lilivel, aztán 11-től Joer Juniorral. Mit csinálunk 10-től?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, hozok újdonságokat is, úgyhogy tartsatok velünk!
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! The World is Mine Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N-Show. A lemezjátóknál Jauri. Ezt nem hagyhatod ki. Dance, pop és techno minden mennyiségben. Egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Galili. World is Mine Radio
1: Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nyár van, bulizunk ezerrel, méghozzá Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer!
2: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
1: Ha kérdeznétek Lilitől, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0620-311-111. Ha kíváncsiak vagytok, milyen a World is Mine Radio Show belülről, akkor Kata YouTube csatornánkra, ott is élőben megyünk, egészen éjfélig, lendüljünk tovább!
2: Akkor, ahogy ígértem, itt vagyok veletek még egy órán keresztül, lesznek picit erősebb zenék is, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Budapest. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.
1: World is Mine Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili.

0: Marshmallow, Ellie Goulding és a Save My Love a World Is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en csütörtök este. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a guest mixbe bekerülni hogy lehet, mivel egy feltörekvő DJ vagyok, ezért kérnék egy elérhetőséget, hogy hová küldjek nektek egy levelet és egy mixet. Ezzel kapcsolatban a válaszotokat előre is köszönöm, és csak így tovább, Lili. Ez Mátétól kaptuk. Máté, mondom az e-mail címet, guestmix@radio1.hu. Ugye hetente egy óra mindig kiadó nálunk, szombatonként éjfél után. Ide bárki jelentkezhet, itt kezdő feltörekvő DJ-knek is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, de igazi nemzetközi nagyágyúk is mixeltek már a Guest Mixben, David Guettától kezdve Tiestón át, többek között Marshmallow-ig, de ezt a felsorolást is hosszan folytathatnám. És csak jelzem, hogy az én első személyes találkozásom Regán Lilivel szintén egy Guest Mixben volt, még jó 4-5 évvel ezelőtt.
1: Igen, ez nekem is most így eszembe jutott, hogy én is úgy kezdtem, hogy egy Guest Mix-el, aztán keddenként zenéltem 10-től 11-ig, és utána kerültem át csütörtökre 9-től 11-ig, és most már ez az én kis megszokott helyem évek óta.
0: És hát Lili azóta háromszoros év DJ-je, győztes nálunk a Rádió 1-en, sok más díja is van, úgyhogy ez csak így, tegyétek el ezt az információt.
1: Hála Istennek, köszönöm szépen, és emlékszem, hogy van egy fotóm, 19 éves voltam, még majdnem ilyen fekete hajam volt, és csak bejöttem ide felvenni egy ilyen invite videót, közöm nem volt ahhoz, hogy a rádióba zenéljek, és csináltam egy fotót a Rádió 1-es logó előtt, hogy na egyszer ez az álmom, hogy itt szeretnék zenélni, és most tök jó érzés erre így visszagondolni.
0: Bizony, milyen jó volt most ez az SMS Mátétól, mert most én is elkezdtem gondolkodni. Előttem teljesen megvan egyébként az a délután, amikor mi azt a Guest Mixet felvettük itt a másik stúdióban. Egyébként emlékszem, hogy mennyire felkészült voltál, mennyire patent volt az egész, úgy jöttél ide, hogy tudtál mindent, tök jók voltak a konfok, és emlékszem, amikor meghallgattuk itt a többiek, és azt mondtuk, hogy na, gyerekek, hát ő a Regán Lili.
1: Köszi, Geri.
0: De jó, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: A következő dal tipikus jó példája annak, hogy mekkora ereje van a TikToknak, és sokszor olyan dalokat kap fel, ami nem is feltétlenül a legfrissebb, hanem akár lehet egy régebbi dal is, ami most jut el egy nagyobb közönséghez. Érkezik a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

World is Mine radio show. World is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió Egyen. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, mint mindig, amikor Lili itt van a stúdióban. Annyira hiányzott már a gyönyörű, lelkű, tiszta szívű kékhajú lány. Annyira örülök, hogy visszajött Lili, és végre élőben hallgathatom újra. Üdvözlettel, Ádám!
1: Nagyon szépen köszönöm. Nekem is nagyon hiányzott már egyébként, hogy itt legyek, hogy rádiózzak, hogy beolvasd az üzeneteket, és hogy fellépni menjek. Ugye teljesen más a kettő, aha, és mind a kettőt imádom.
0: És nekünk is nagyon-nagyon hiányoztál már, Lili. Szia, Lili! Hello, Geri! Kicsi sűrű volt az este, többször átíródott a menet tervem, így aztán jól el is felejtettem átváltani a francia rádióról, úgyhogy csak most érkeztem, pedig már nagyon hiányoztál, kékhajú lány. Már csak egy hónap a szoboszlói kamionos, és jön a szoboszlói kamionos Tali, ott élőben láthatlak. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Ő mindig ír nekünk, igen, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, autóban ülünk a férjemmel, és titeket hallgatunk, képzeljétek el, csak úgy lejöttünk a Velencei tóhoz, nálunk van a kutya is. Ezt Szilviától kaptuk. De jó, hát akkor szép nyárestét, és írjátok már meg, hogy mekkora a víz a Velencei tóban.
1: Állítólag nagyon picike,
0: nagyon,
1: ugye?
0: Nagyon kevés, nagyon kicsi. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha ti is útközben hallgatjátok a Rádió 1-et, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk most tovább?
1: Ezt a zenét mindenképp leszerettem volna játszani, ugyanis ezt például játszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés lejátszani, nagyon jó élmények fűznek ehhez a dalhoz. Ez nem más, mint a Titi Me Pregunto itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.
3: Rádió 1.
4: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas.

0: Imádom ezt a nyári déli stílust, igaz sajnál csak fél óra volt veletek a buli, de nagyon feltöltött. Jó ét annak, aki pihen, puszik, mindenkinek írja Donna Gabi.
1: A második üzenet tőle, és nem sokára találkozunk ugye az egyik fellépésemen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Egyébként nagyon hiányzott a rádió, és elröppent újra ez a két óra, és holnap újra jövök.
0: Bizony, de drága vagy Lili, és mindez abszolút kölcsönös, mi is nagyon hiányoltunk már téged. Regál Lili holnap a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben két órán át a lemezjátszók mögött 5-től egészen 7-ig, és te ma gyakorlatilag saját magadnak warm-up-oltál, hiszen innen mentek tovább fellépni.
1: Igen, igen, innen megyek is tovább Balaton lellére, úgyhogy fél lábbal már a kocsiban vagyok.
0: Drága Lili, jó bulit, jó közönséget, holnap délután akkor folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Junior.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Felkészültél.
8: Végy egy nagy levegőt.
9: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
10: World is Mine Radio Show.
9: A

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokálja van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban,

Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what you better romance,

0: A Rádió 1-en, mellettem éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ezerre pörög a Dunapart Fest és a Rádió Stage. A lemezjátszóknál most épp a diszkósi, de nemrég Metzkervé kipörgette a saját szettjét, és én is most tőle választottam egy szenzációs dalt. Nagy Bogi, de jó leszek újra, DJ Metzkervé kiremixében. Ez jön már is a Rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, 3 perc járul 4:15 után, a kedvencek között pedig Bibi Rexát hozom már is. A dance dalok egyik legkeresettebb és legjobb énekhangja, elképesztő, hogy mit művel ebben a dalban is. Egy korábbi Fateless klasszikusból egy vadi új verzió, Bibi Rexa, és a New Religion itt a rádió egyet.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa folytatásban, aki most könyvtárat nyitott. Néha a legforradalmi tett egyszerűen az, hogyha elolvasunk egy könyvet, mondta az énekesnő, akinek egyébként régóta van saját könyve szolgáltatása, könyvklubot is üzemeltet, most pedig egy könyvtárat is nyitott, június 27-én egyébként Portóban. Nagyon menő. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc tőle, az igazi mai slágerek között Dua Lipa és a Break My Heart itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki otthagyta a középiskolát és speciali zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

után járunk, a Duna Part Fest pedig pörög tovább. A lemezjátszóknál most még a diszkós itt, de 2 óra után Christopher várt őket, és ez csak a mai nap, épp hogy elkezdtük. A következő napokban is ott leszünk, a pontos line-upok ott vannak a Radio1.hu-n. Én viszont hozom most a nyár egyik legnagyobb kedvencét az igazi mai slágerek között, Alex Kendjian. Ez a Bumble Lake, kellemes éjszakát!

összes gondját. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az árral, és pont mint egy folyó folyok. Nekem az is elég, ha egy csillag rám mos

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mennyi szerintem sokan érezték már azt, meg hát meg is történt, hogy egy üzenet az kamu volt, főleg ami a socialben jött. Hát valószínűleg elsőre ezt gondolt a Ray Dalton is, amikor jó pár évvel ezelőtt a Facebookon írt rá McLemore és Ryan Lewis, hogy dolgozzanak közösen, mert látták az egyik dalát és tetszik. Elsőre nem hitt el, de aztán kiderült, hogy igaz, és azóta is jönnek a jobbnál jobb dalok Ray Daltontól. Ez most az aktuális kedvencünk, az igazi mai sláger, a Blood Runnin', amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig ezen a nyáron 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap, a hét minden napján 5-től 7-ig mixben pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Ő pedig ATB Topikkal, Ace Van Esszel, a nagy kedvence Your Love, amit már is indítok.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a hírek szerint pedig ma lesz Taylor Swift lagzia, amivel kapcsolatban egy csomó info már kiderült, például az a nagyon határozott kérés is a NASA felé, hogy senki ne hozzon nekik esküvői ajándékot, direktbe ilyenre egyáltalán nem vágynak, ha nagyon akar valaki valamit, inkább adja jótékony célra azt, amit erre szánt, de nem kell vinni ajándékot, csak bulizni velük. Taylor Swift jön az aktuális kedvencünktől, az Opel Light, amit már is indítok a rádió egyen.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.